fiatal soproni muzsikusok a Kapca Banda Orcádra című albumát is nemrégen mutattam be önöknek. Erről a Kanász és a Szívedért szól Táncházban című műsorunkban.

Ma esti Táncházban című műsorunkban elsősorban feldolgozások szólnak, és ezek közé tartozik a Bokros Zenekar Páros Csillag címmel megjelent albuma is, melyet Szerényi Béla, Barabás András Balázs, Szerényi Domokos, Pece Ádám, Borbély Mihály, Heinzinger Mika és Kertész Ákos jegyez. Mint már említettem, az elmúlt időben több zenei anyagot jelentetett meg a Bokros Zenekar, de igazi, kézzel fogható lemez ősszel várható. Annak apropóján, hogy a Bokros Zenekar, mely, ahogy hallották, új tagokkal egészült ki, idén ünnepli 30. születésnapját. Tehát következzen az albumról a Páros Csillag és a Bár mindig úgy volna.

A Szerényi Béla vezette Bokros zenekar új kompozíciói közül következzen most az E világon egyedül és a Meglássátok táncházban című műsorunkban.

Szeptember első hétvégéjének előestéjén Táncházban című műsorunkban a nyarat idéző feldolgozások szóltak. Az előbbi percekben például az idén 30 éves fennállását ünneplő Bokros zenekar előadásában. Augusztusban mutattam be önöknek a Rézeleje Fanfárosok és a Kapca két fiatal zenekar első bemutatkozó lemezét, melyekről most is hallhattak néhány felvételt. De ebben a hónapban játszottam le a Fondor zenekar Rendek című albumát is, mely 2012-ben jelent meg. Ez semmit nem von le a zenék nagyszerűségéből. Így visszatérve az eredeti hangzáshoz, a Csernó Klára és Maruzsenszky Andor primások vezette Fondor zenekar Rendek című albumáról Sárközi, majd Szatmári dallamok zárják Táncházban című műsorunkat. A felvételek előtt munkatársaim Sztrányóczky Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gyurmán Gábor nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották. Tartsanak velünk, hallgassák továbbra is a Dankó Rádiót, hisz adásunk után kezdődik világzenei műsorunk, a Népek Dalai. Újabb egyórás népzenei műsorral holnap este 8 óra 4 perckor várom önöket, de mint jól tudják, műsoraink megtalálhatóak és visszahallgathatóak a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma magyar népdal kincstár. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat a Népdal kincstárban. Mohács 500 sorozatunk folytatásaként Tari Lujza tanulmánya nyomán a török kor leghíresebb énekmondójának, Tinódi Lantos Sebestyénnek az Egervár viadaljáról írt énekét idézzük fel népzenei párhuzamokkal. A török hódoltság idején a távollevők élő hír.

résztvevőkről értesültek az eseményekről, olyanoktól, akik a híreket versbeszedve, énekkel, tanulságokkal együtt mondták el. Nem Tinódi volt a korszak egyetlen históriás énekmondója. A végvárakból előzött szegény sorsú, de költői hajlamú katonákból, diákokból lett vándormuzsikusok ugyanazt a célt tűzhették ki maguk elé. Hitet adni, példát mutatni a reményvesztett magyarságnak a hősöket megéneklő ének és szöveg erejével. De hogy közülük Tinódi neve fort össze a históriás énekmondó fogalmával, annak egyik oka, hogy ő találta meg leginkább a népi hangot, másrészt pedig énekei nyomtatásban is megmaradtak az 1554-ben Kolozsvárot kiadott Krónika című gyűjteményében.

0: alkota. Ezt nehezen az bástyára tojatá, felgyújtatá, árokban taszítatá, bordó kerék fut széjjel az árokba, a sztereklők futnak, vesznek a sáncba.
1: Tinódi most elhangzott énekének népi dallam párhuzamaira korán felfigyeltek a folkloristák. A kibédi származású Seprődi János 1901-ben írta. Én még gyermekkoromban hallottam, de most is tudják az öregek. A Seprődi által gyűjtött, édesanyám sokat intett a jóra szövegű dallamváltozatot lassú csárdásnak énekelték. Kodály 1910-ben Székely Dobón, Udvarhely vármegyében Kifeküdtem én a magos tetőre szöveggel gyűjtötte. Tinódi dallamának eleje tipikus 16. századi hangszeres dallamkezdő frázis, mely a 17. századi Land tabulatúrás könyvekben is szép számmal szerepel. Már ez is mutatja, mennyire benne élt Tinódi a kortárs nyugat-európai zene atmoszférájában. De hogyan vált Tinódi dallama olyan népszerűvé, hogy az írástalan zenei hagyomány oly sok századon és zenei stílus változáson át megőrizte? Teszi fel a kérdést Arany János, amelyre a választ is megadja. Hát azért, mert szerkezetében, dallamfordulataiban egyben a magyar ízlést tükrözi, s a magyar népzene elemeivel lényeges rokonságot mutat. Az Eger várának viadaláról szóló ének esetében mi is meggyőződhetünk erről, ha meghallgatjuk Tari Lujza Gyimesi Csángó népzene gyűjtéséből az Én az éjjel nem aludtam egy órát szöveggel fennmaradt lassú magyaros táncdallamot. A hegedűn gardon kísérettel megszólaltatott dallam már nem csak a keleti örökségű magyar és a Tinódi féle nyugat-európai hatású zenei világ ötvözete. Aszimmetrikus ritmusa, balkáni befolyás eredménye.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
1: A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor.

korsnak. Rózsákat ringat a szél a kertben. Érzem, hogy mindörökre rapja lettem.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok éve.
0: Népzen.

0: fiatal az édesanyja, azt is kell szeretni.
1: Dankó Rádió. Turkevén FM 98,2. A magyar zene rádiója.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó tisza paritján.

0: öreg zöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém telettő.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

legszebb magyar nóták hajnalban is a Dankó Rádióban.

pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

aki reggel délve este a csókomat várja. Új szerető ki nem csalhat sosem kacsint másra, aki reggel

sei la mia casa.

0: szemében, tökban akad a kezébe, de pénzé nyúl a zsebébe, zsebébe, zselj a zsebébe, az tökban akad a kezébe.
1: Dankó Rádió. Vasváron FM 103,6. A Magyar Zene Rádiója.

sikat odaadom a szőke hajó babának. Egyik felé odaadom egy csillagszemű barnának, a másikat odaadom a szőke hajó babának. Én Isten

lege, szakítsátok, ha tudjátok, én fele a szívem. Elvégi ház, alvégi ház, úgy csalogat, integet, szakítsátok.

indege, szakítsátok, ha tudjátok, képele az idege. Felvégi ház, alvégi ház, ó, csalogat, indege, szakítsátok.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Meghosszabbítja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet a kormány. Ma lesz az idei retrovéradás. Napos felhős időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok, 6 órakor hírek következnek. A hírszerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. A kormány december 31-ig meghosszabbítja a hétfőn lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon. Erről Magyar Péter számolt be a közösségi oldalán. A kormányfő azt írta, a Tisza kormány nem enyhít az illegális migrációval szembeni jogszabályokon. A következő hetekben létrehozzák azt a jogszerű és működő rendszert, amelyik egyszerre védi Magyarország határait és a magyar emberek pénzét. A kormány a csődeljárásról szóló törvény alapján stratégiailag kiemelt jelentőségűvé minősítette a Bayer Construct és a ZVK Development Kft. Cégek csődeljárását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, ez a kabinet válasz lépése arra, hogy a vállalatok csődvédelmet kértek maguk ellen. A kormányrendelet célja megakadályozni, hogy a tulajdonosok kimenekítsék a vagyont, miközben a veszteséget az államra, a hitelezőkre, a dolgozókra és az alvállalkozókra hagyják. Az FTC nem fogadta el a sportért is felelős belügyminisztérium érveit az úgynevezett Fradi város ügyben, és utóellenőrzést kért. Kubatov Gábor, az egyesület elnöke azt közölte, hogy ugyan a Fradi város beruházás elháríthatatlan külső okok miatt nem valósulhatott meg, a kapott támogatásokat módosított kormányhatározatok alapján fordították más célokra. A belügyminisztérium a 10 évvel ezelőtt a klubnak átutalt 25 milliárd forintnyi állami támogatást kéri most vissza, mert az építkezésből szinte semmi sem valósult meg. 10 év után újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon. Létrejön az Országos Élő Környezet Felügyeleti Főhatóság, közölte Köböl Anita kormányszóvivő. Az intézmény feladata egyebek mellett a természeti erőforrások, a táji örökség, a környezeti értékek, valamint az éghajlat védelmének megerősítése lesz. Veszélyes oldószer került a talajba az Iváncsai akkumulátorgyár területén. A Fejér megyei falu polgármestere elrendelte a helyi furtkutak vizének bevizsgálását, amit egy hónap múlva megismételnek. A magzatkárosító szennyezés az ivóvízellátást nem érinti, mert az Ercsi felől érkezik csővezetéken. A gyár maga értesítette a hatóságokat a műszaki hibáról, és minden olyan folyamatot leállított, ami további szennyezést okozhatna. Ma tartják az idei retrovéradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retro zene sörvésli menő várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. A Budapest félmaraton miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a főváros több kerületében. Az időszakos lezárások, a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is érintik. Az előkészületek miatt már ma több területet lezárnak, a holnapi verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakpartokon. Sok napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat záporzivatar. A szél megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 25-34 fok várható, a déli délkeleti tájakon lesz a legmelegebb, késő este 14-21 fok valószínű.
1: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek, a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
3: Jó pihenést kívánok a korán ébredő kedves hallgatóknak. Ma szeptember 5-e szombat van, Viktor és Lőrinc napja. Isten éltesse a névnaposokat, no meg természetesen mindazokat, akik a mai napon ünneplik a születésnapjukat. Kedves hallgatók, 7 óra után Cserna Antal színművésszel fogok beszélgetni, de most 6 és 7 óra között többek közt hallhatják majd a Téka együttest, Gergely Róbertet és a Bojtorján zenekart is. Koncz Zsuzsával kezdünk, aki Szörényi Levente és Bródi János szerzeményét adja elő. Színes ceruzák.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, a Téka együttes következik. Vasárnap bort inni!

0: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2025. március 13-ai körmendi előadásán rögzítettük. Gergely Róbert adja elő Hankó József és zenekara kíséretével Márkus Alfréd és Márkus Magda örökzöldjét. Ha majd a tavasz!
1: Ja Istenem! Ez a zene! Vannak felejthetetlen pillanatok az életben, amelyeket még visszaálmodni is gyönyörűség. Mert mindig ott bujkál az emberben valami furcsa kis remény, hogy hát egyszer mégis visszajön valaki. Megáll előttünk gyönyörű tavaszi ruhában, ránk mosolyog, és a florentin kalapja, ahol azt suttogja, magával vacsorázom ma este a kaszinóban, és közben szól ez az édes kis zene.

Emlékszem, nemrég még együtt voltunk. A fák aranyleveleket terítettek a lábaink elé, és most nem tudom, hol vagy, merre jársz, van-e valaki veled, vagy egyedül vagy, mint én. És amikor hallom ezt a gyönyörű zenét, és tavasz van, még mindig várlak, várlak, mert ma is ugyanúgy, mint akkor, halálosan szeretlek.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Béres Ferenc ad elő, ifjabb Sánta Ferenc és zenekara kíséretével egy hallgatókból álló csokrot.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2025. április 9-i Harkányi előadásán rögzítettük. Lehár Ferenc Cigány szerelem című operettjéből következik Józsi dala, Domoszlai Sándor előadásában Lakatos Miklós és zenekara kíséretével.

kenyerem, a kenyerem, azzal keresem a kenyerem, azzal keresem a télire malad, babámnak a sárga sejem vigadott. Azzal keresem a télire malad, babámnak a sárga sejem vigadott. Csalfa szeme van a babámnak, olyan mi

Rózsa, rózsa, fehér rózsa nyílik a kis kertemben. Hely, de azért a legszebb virág a rózsám lesz benne. Piros rózsa, fehér rózsa nyílik a kis kertemben. Hely, de azért a legszebb virág a rózsám lesz benne. A faluban nincs több kislány, csak kettő, de csak kettő. Az egyiket elszerette a jegyző, de a jegyző. A másik meg a kapuban neveti, neveti. Ültet meg a segédjegyző, szereti, szereti. A másik meg a kapuban neveti, neveti. Ültet meg a segédjegyző, szereti, de szereti. Ültek a félasszonyon, a padra, a kis padra. Isten tudja, miről szól most a pletyka, a pletyka.

Hát ragassza le a padra a kis padra, remti remél a jó Isten csak arra, hogy valamennyit ragassza le a padra a kis padra.

0: Kazettalan!
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Kapi Gábor adja elő Nyári László és zenekara kíséretével a Ha kimegyek a Doberdói harctérre című hallgatót.

Ado csonyikék nyelőt, finom drága jó ledőt, itt a meste. Kilenc rajkó hegedült, egy kis lány megfelelült az övembe.

Lakke meg a párom, lakke meg érte. A húr pattan, a csók csattan, a kék nyelű jó kedvünket betészte. Három éjjel, három nap, léke meg a páromnak megérte. Megittunk ki minden bort, ami patacsonyba volt a pincébe. Nem öntöttük kupába, se porcelán pohárba, se micébe. Csapról ittuk a jó nedű, az italtól meg

0: Önök a Dankó Rádiót hallják. Kedves hallgatók, ezen a hétvégén Zárai Márta munkássága előtt tisztelgünk. Most hallgassák meg Zárai Márta gondolatait az első Zárai Vámosi duett létrejöttéről.
1: Talán életünk legnagyobb pillanata az volt, amikor egyszer a Szepesi Gyurival 56 körül felléptünk, vagy 57-ben, pontosan nem tudom már a dátumot, egy előadáson felléptünk, és akkor azt kérdezi tőlem a Szepesi Gyuri: mondd Márta, hogy van az, hogy ti mindig együtt léptek fel, de nem énekeltek duettet? Milyennek az oka? Nem is tudom, hát eddig ez nem is jutott az eszünkbe. Na, én mondok nektek valamit. Én most hoztam egy dalt Ausztráliából, és nagyon örülnék, hogy elénekelnétek. Elénekeltük, és attól kezdve örökké együtt vagyunk a színpadon.
0: Most Zárai Márta és Vámosi János adja elő Stan Jones szerzeményét Bradányi Iván magyar szövegével. Égi lovasok.

Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen Cserna Antal színművésszel fogok beszélgetni, valamint hallható lesz még többek között Miller Zoltán, a Vujicic együttes és Orbán Sándor is. A hírekig Csóka Gyula és zenekara muzsikál.

0: Műsorajánló.
1: Hétről hétre különleges vendégek.
2: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
3: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 7 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Az év végéig marad a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet. Újabb orosz-ukrán béketervről tárgyalnak Kijevben és Moszkvában. Napos felhős időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Fehérvári Petra. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. December végig meghosszabbítják a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon, jelentette be a miniszterelnök. Az intézkedés hétfőn járna le. Magyar Péter közölte, a kormány nem enyhít az illegális migrációval szembeni szabályokon, fenntartja a déli határkerítést és az erős határvédelmet. A következő hónapokban ugyanakkor az uniós intézményekkel egyeztetve új szabályozást dolgoznak ki, hogy a határvédelem megfeleljen az uniós jognak, védje hazánkat és Magyarországot. Ne kelljen tovább bírságot fizetnie. A jogvita költsége eddig már csak nem 1 milliárd euró. Béketervvel utaznak Moszkvába, majd Kijevbe az Egyesült Államok küldöttei a hétvégén, erősítette meg az amerikai elnök. Donald Trump a Fehérházban újságíróknak elmondta, hogy Steve Witkoff elnöki megbízott, és Jared Kushnert főtárgyaló a háború lezárására kidolgozott tervet mutatják be Oroszországnak és Ukrajnának. Az amerikai tárgyalók útja várhatóan a jövő hét elejéig tart majd. Orosz drón találat érte az ukrán biztonsági szolgálat központját Kijevben, a támadó eszköz közvetlenül a szolgálat vezetőjének irodájára irányították. 9 ember megsebesült, közülük 7-et kórházba vittek. Volodymyr Zelenszkij ukrán államfő arra kérte a szolgálatot, hogy hasonló választ adjon az oroszoknak. Moszkva korábban azt jelentette, hogy csaknem 500 ukrán drónt semmisítettek meg 20 régió és a Fekete-tenger felett. Találatért egy petrolkémiai üzemet Baskir földön, amely több mint 1300 kilométerre található az orosz-ukrán határtól. Magára vállalta a több német régióban is áramkimaradásokat okozó szabotázsakciókat egy 48 éves német állampolgárságú orvos, majd eltűnt. A hatóságok a lakosság segítségével keresik a Dortmund közelében élő férfit, aki két hitelesnek minősített levélben ismerte el az elektromos alállomások megrongálását. Tetteit azzal indokolta, hogy a fosszilis üzemanyagok felhasználása szerinte bűncselekmény, amely szenvedést okoz az embereknek. A katolikus egyházon belüli szexuális visszaélések 7 francia áldozatával is találkozik 14. Leó pápa franciaországi látogatásán. A szeptember végi személyes megbeszélés szűk körben zajlik majd Lourdesban, közölte a francia püspöki konferencia. Tudották azt is, hogy reprezentatív csoportot állítottak össze. Lesznek köztük nők és férfiak az ország különböző pontjairól, olyanok, akik kiskorúként és olyanok is, akik felnőttként váltak áldozattá. Európa szerte súlyos erdőtüzek pusztítottak az elmúlt hónapokban. Június közepe óta több mint 1000 helyszínen csaptak fel a lángok. Az uniós információs rendszer adatai szerint az elmúlt évtized 15 legnagyobb erdőtüzek közül 4 idén nyáron történt. Spanyolországban és Franciaországban különösen nagy terület vált a lángok martalékává. Végül az időjárásról. Sok napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat záporzivatar. A szél megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 25-34 fok várható, a déli délkeleti tájakon lesz a legmelegebb. Késő este 14-21 fok valószínű. Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra 4 perc.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
5: Jó pihenést kívánok a 7 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nem sokára Cserna Antal színművésszel fogok beszélgetni, de ebben az órában hallható lesz még többek között Orbán Sándor, a Vujicsics együttes és Miller Zoltán is. Mészáros János Elekkel kezdjük ezt az órát, aki Jónás Géza és zenekara kíséretével adja elő Kádas György csárdását. kék a búzavirág.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és a stúdió vendége Cserna Antal színművész. Szia, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Szia, Gyuri, köszönöm a meghívást, és sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: Egy hozzám eljutott információ szerint gyermekkorodban a bérmálás alkalmakor a püspök azt mondta a szüleidnek, hogy te nagyon-nagyon jó pap lennél, és látja benned a jövendő papot. Végül is még tália papja lettél, de hogyan éled meg ezt a spirituális közvetítő szerepet a színpadon?
1: Hát eltelt egy pár év a színművészeti elvégzése után, amikor egyrészt, amikor én azt mertem gondolni magamról, hogy én már színész vagyok, vagy színművész, és onnantól kezdve én ennek a felelősségét nagyon erősen megéltem, hogy ha már kaptam egy jogosítványt arra, hogy ezzel foglalkozhassam, a sorstól, a jóistentől, ezt mindenki másképp fogalmazza meg, természetesen a mestereimtől, a tanáraimtól, akkor ezt jóra kell használni, tehát ezt felelősen kell használni, és arra kell használni, hogy az embereknek akár a megírt anyagból, vagy az ihlet által olyan dolgokat meséljek el, mondjak el, vagy mondjunk el, ami építő, ami épít mindenkit, és most ezek lehet, hogy ilyen száraz, meg ilyen fenkölt gondolatoknak tűnnek, de én ezt természetesen, ha egy vígjáték van, vagy egy kabaré van, vagy bármilyen műfaj, vagy egy dráma, akkor is mindig ez lebeg a szemem előtt, és hát közös gyökereink is vannak, ugye a Nemzeti Stúdióból, ugye Bodnár tanár úr, Bodnár Sanyi bácsi, aki ezt tulajdonképpen már az első héten elmondta, hogy a tehetség az egy felelősség, és az egy állapot. Azt életben kell tartani, és jóra kell használni, és nekem ugyanezt mondták a Horvai István és a Kapás Dezső is, szintén második héten, akik osztályfőnökeim voltak a színén, hogy ez egy múlandó állapot, és hogy nekünk az a dolgunk, hogy ezt karban tartsunk. Ugyanezt mondtam Montág Imre, akinek mi voltunk a csodálatos Montág Imre tanár úr, akinek mi voltunk az utolsó végigvitt osztálya, és ebben nekem az a gyönyörűség, hogy a lányom, a Lulu lányom, ő Marosvásárhelyre járt színére, és neki is volt egy csodálatos osztályfőnöke, aki szintén ugyanezt mondta, és volt még egy csodálatos mester, illetve nekem három ember volt, aki mintapéldaadó volt, a Haumann Péter, az Őze Lajos és a Kálai Feri bácsi, akiket én gyerekkoromtól csodáltam, még mielőtt én tudtam volna, hogy ezt a hivatást választom, és a Feri bácsi mondta azt egyszer egy riportba, hogy a színész legfőbb eszköze a kedély. És én ezt évek alatt folyamatosan értelmeztem, nyilván 20 évesen arra gondoltam, hogy persze, hát kedvel kell játszani, de a kedély az valójában azt jelenti a mai olvasatomban, amit ugye a Bodnár tanár úrék mondtak, hogy az embernek karban kell tartani a lelkét, hogy valóban az igazságot tudja kimondani, és ezt áttenni a testébe, és ezzel a közléssel tudja felelősségteljesen teljesíteni a hivatását.
0: Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Cserna Antallal, de most hallgassuk meg Szikora Róbert és Kékes Zoltán szerzeményét a Hungária együttes előadásában. Ciao, Marina!

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, a Vujicic együttes játszik. Svirelka.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Cserna Antallal. Sokszor említed, hogy a humor képességét édesapádtól örökölted. De ez nem csak hangulat, hanem egyfajta világnézet is nálad, hogy az előző kérdésre adott válaszodat kicsit még hosszabbá nyújtsam. De hogyan segített át például ez a szemlélet a szabadúszó lét bizonytalanságában, illetve esetleges nehezebb szerepekben?
1: Hát szerintem, amit én papámtól örököltem, és még a csodálatos egyik osztályfőnökömtől, a Kapás Dezsőtől is, és az Iglódi Istvántól is, aki a zenés mesterség tanárunk volt, ők mindig azt mondták nekem, hogy én egy ilyen szomorú bohóc típus vagyok. És ezt mondta egyébként a Montág Imre is, hogy Tónikám maga egy ilyen szomorú bohóc
0: alkat. Cserna Piero.
1: Igen, és hogy azt mondta az Iglódi Pista, hogy Tóni maga mindig meg fogja tudni mutatni a karakternek a színét és a fonákját. És ehhez nekem kapcsolódik az egyik kedvenc íróm, a Hrabál, aki szintén túlságosan zajos magány című könyv végén írja ezt, hogy egy ember valódi karakterét a dicsőségének és a gyalázatának a dialektikus egysége adja meg. És tulajdonképpen amit én humornak tartok, vagy ami, és az a csodálatos, hogy a lányom is, mint színész, meg a feleségem is, a Szalai Kriszta, ugye, meg a fiam is, tulajdonképpen, meg a nagylányom is, aki nem színész, de neki is nagyon megvan ez a fajta paradox gondolkodása, és szerintem ez egy nagyon fontos tulajdonsága kell, hogy legyen minden színésznek, vagy színművésznek, minden előadónak. Ez teljesen mindegy, hogy valaki milyen műfajban utazik, vagy hogy énekes, vagy színész, teljesen mindegy. Tehát én azt gondolom, hogy ugye egy dal felépítésén is nagyon fontos, hogy ott legyenek drámai pontok, drámai pillanatok, még egy olyan dalnál is, ami esetleg egy könnyed sláger. És hogy szerintem ez egy olyan örökség a papámtól, ami beépülhetett aztán később az én hivatásomba is, és én nagyon sokszor adok hálát a papámnak is, meg a tanáraimnak is ezért.
0: Egy csók és más semmi. Ejzeman Mihály és Békefi István szerzeményét Füredi Nikolett és Szentmártoni Norman előadásában halljuk.

este otthon egyedül talál. Az ablakon kinézel, de semmit se látsz.

és elfelejtett szavak után nem fordulsz már vissza. Mond, gondolsz-e rám? Megteszel mindent. Úgy csinálsz, mintha élnél. Órádra nem nézel. Elrohansz, mielőtt sírásra görbülne szád. Mond, gondolsz-e rám? Mit elvettél magadtól? Nem kapod ajándékba vissza. Imád az égbe, hallgatásod földre száll. Mondd, gondolsz-e rá? S mikor tavasszal nyílnak az erdei virágok, magadat a tükörben oly öregnek látod. Mondd, gondolsz-e rá? Tested áruként a holnapnak kínálod, és napról napra árulod el titkaid másnak. Mondd, gondolsz-e rám? Mikor szerelmes kutyák vonítanak az éjben, te egyedül gömbölyödsz fészkedve. Mondd, gondolsz-e rám? Pedig várod, hogy az élet újra rád találja, de legbensőbb titkaid nem érti új barátod. Mondd, gondolsz-e rám? Egyszer majd tudod, szép lesz újra minden. Nem lesz hiba a dalban, nem lesz hiba a versben. Igaz lesz minden szó, a csókok szív.

0: várni fogok, mert várni kell arra, aki nem jön el. Fáradt éjszakában tudod, álmatlan a csend, de hajnalban a derengés új reményt üzen. Éhes madár a reggel, az emlék megpihen, akit az éjjel vártam, nem jön ma sem el.
1: Ez is a Dankó Rádió.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Cserna Antallal. Feleségeddel, említetted már a nevét, Szalai Krisztinával, évtizedek óta vagytok együtt, nem csak az életben, hanem sokszor a színpadon is. De van annak titka, hogy a magánélet és a közös művészeti munka ne kioltsa, hanem inkább inspirálja egymást?
1: Van. És ez nyilván mindenki más, aki ugyanígy tulajdonképpen mondhatni azt, hogy alkotó párosként is működik. Nálunk az lehet a titka, hogy egyrészt, amiből ugyanakkor meg sokszor vannak ugye feszültségek is, hogy mi nagyon-nagyon különbözőek vagyunk. Nagyon-nagyon más sokszor, nem mindenben természetesen, de sokszor nagyon-nagyon más a megközelítésünk. Nagyon-nagyon más az, hogy kinek mennyi idő kell egy döntésre például. Nekem sokkal több. Tehát a Kriszta egy sokkal tüzesebb, sokkal vehemensebb alkat. Egyszer így valami, nem is tudom már miről volt szó otthon, ez egy pár éve volt, és akkor mondta a lányokkal, beszélgettünk valamiről a lányainkkal, hogy hát tudjátok, én ilyen heves vagyok. Na most ezen a lányok egy hétig röhögtek, hogy nem, ezt nem tudjuk, baba, ezt nem tudjuk, de hogy ebben mi tudjuk kiegészíteni és segíteni egymást, és valószínű az is, hogyha mi egyformák lennénk, akkor lehet, hogy kioltanánk egymást. Így meg az van, hogy egy ilyen tűzvíz, de ebből nem az van, hogy a víz eloltja a tüzet, vagy a tűz elforralja a vizet, hanem ebből születik egy olyan gőz, hogy úgy mondjam, amiben van egy erő és egy előremenés, azon kívül, hogy a Krisztának is nagyon fontos, hogyha ő csinál valamit, hogy én mit gondolok, és nekem is az a legfontosabb, hogy ő mit gondol róla, és az a legnagyobb öröm, és ez egy törekvés is, hogyha valamit én csinálok, amit ő mondjuk eljön megnézni, hogy én meg tudjam lepni őt. És ami nekem csodálatos élmény, hogy mi játszottuk 19 éven keresztül az ötödik szállit, és ezt nagyon sokszor megkérdezték, hogy nem vált rutinná a dolog. És mondtam, hogy nem, mert nekem minden előadáson, tehát ilyen közel 500-szor játszottuk, 19 évadon át játszottunk, minden előadáson volt valami meglepetés, valami olyan arca a Krisztának, amit én nem láttam. Hát ez ugye nekem egy ilyen kicsit skizó állapot volt, mert ugye, mint férj, mint partner, mint játszó, és közben egy kicsit folyamatosan voltam kívül és belül, mert közben ugye ez egy ilyen terápiás történet volt, tehát én voltam a pszichiáter, ő pedig ugye akit én kezeltem, és nagyon sokszor voltak olyan pillanatok, amikor én őt csodáltam. Tehát, hogy azt néztem, hogy egyrészt milyen gyönyörű, és hogy fú, ezt az arcát még nem láttam. Tehát itt valószínű, hogy ez lehet a titok most, hogy ennyit beszéltem róla, hogy tulajdonképpen csodáljuk egymást sokszor, amikor azt látjuk, hogy valami olyan születik meg a másikban, vagy a másik arcán, vagy a lelkében, amivel még nem találkoztunk.
0: Fűrész! Várkonyi Mátyás és Huszár Erika szerzeményét a Generál együttestől halljuk.

0: Érdekes vendégek, izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig Nátas Györggyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják. Jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Zárai Márta adja elő ifjabb Boros István és Farkas Nándor szerzeményét, Homokóra.

estére meg megduplázva kívánjon. Reggel délbe csókra áll a csókra termet kis szájom, estére meg megduplázva kívánjon. Ragadós egyben.

kedvet kap, és maga is azt csináljon. A legény meg a helyet, hogy elkerülné, ha látja. Kedvet kap, és maga is azt csinálja.

Kedves hallgatók, nem sokára 8 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen folytatjuk a beszélgetést Cserna Antal színművésszel, valamint hallható lesz még többek között Eperjesi Erika, Dócs Péter és Simon Boglárka is. A hírekig a Bergendi

0: Műsor ajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteit, barátait egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Családi kör. Minden hétköznap 13 óra 50 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Vállalná a kormányfőjelöltséget a szerb elnök. Robbanás történt egy bolíviai katonai bázison, sokan meghaltak. Napos felhős idő várható, néhol lehet eső. Jönnek a részletek. December végéig meghosszabbítják a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon, jelentette be a miniszterelnök. Az intézkedés hétfőn járna le. Magyar Péter közölte, a kormány nem enyhít az illegális migrációval szembeni szabályokon, fenntartja a déli határkerítést és az erős határvédelmet. Közben az uniós intézményekkel egyeztetve új szabályozást dolgoznak ki, hogy a határvédelem megfeleljen az uniós jognak, védje hazánkat és Magyarországnak ne kelljen tovább bírságot fizetnie. Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a budapesti rendőrfőkapitányság a gondos óra programmal kapcsolatban. A kormány korábban valószínűsített túlárazás miatt tett feljelentést, Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter pedig azt is közölte, hogy a programot a volt kormánypárt személyes adatok gyűjtésére használhatta. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója akkor erre úgy reagált, más pártoknak is megvolt a lehetősége, hogy együttműködjenek a programmal. Stratégiailag kiemelt jelentőségűvé minősítette a kormány a Bayer Construct és a ZVK Development csődeljárását. Magyar Péter miniszterelnök közölte, ezzel akarják megakadályozni a vagyon kimenekítését, miután a két cég csődvédelmet kért azután, hogy a kormány elállt a zuglói irodakomplexum 315 milliárd forintos szerződésétől. Legalább 10 meghaltak és több mint 60-an megsérültek egy bolíviai katonai bázison történt robbanásban. A detonáció egy pirotechnikai anyagokat és tűzijátékokat táruló raktárban történt, La Paz közelében. A környéken több ház is megrongálódott, a tűzoltók újabb robbanás veszélyére figyelmeztettek. A baleset okát egyelőre vizsgálják. Az országok valós méretét pontosabban ábrázoló világtérkép használatát szavazta meg az ENSZ közgyűlésén 164 tagállam. Az afrikai kezdeményezésre megszavazott határozat szorgalmazza, hogy az országok hagyják el a 16. századi Mercator típusú világtérképet, amely hajózáshoz jól alkalmazható, de az egyenlítőtől a sarkok felé haladva erősen torzítja a területek arányát. Grönland például akkorának látszik rajta, mint Afrika, holott a valóságban annak csak a töred. Az ENSZ határozat jogilag nem kötelező a tagállamokra. Ma tartják az akadálymentes turizmus napját Orfűn. A programok közt sárkányhajózás, lovaglás, horgászat és ralli autós élményvezetés is szerepel, amelyeken családok, fogyatékossággal élők, önkéntesek és helyi lakosok együtt vehetnek részt. Forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a főváros több kerületében a Budapest félmaraton miatt. Az időszakos lezárások a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is érintik. Az előkészületek miatt már ma több területet lezárnak, a holnapi verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakpartokon. Végül nézzük, milyen időre számíthatunk. A sok napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat záporzivatar. A szél megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 25-34 fok várható, a déli délkeleti tájakon lesz a legmelegebb. Késő este 14-21 fok valószínű. Kedves hallgatóink, 8 óra múlt 4 perccel.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek, A Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
4: Jó pihenést kívánok a 8 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Cserna Antal színművésszel, de ebben az órában hallható lesz még többek között Simon Boglárka, Dócs Péter és Eperjesi Erika is. Az Edda művekkel kezdünk, akik Alapi István és Pataki Attila örökzöldjét adják elő. Egyedül blues.

0: Önök a Donkó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Cserna Antal színművésszel. Alapító tagja vagy a Magyar Színház színészzenekarának, a harmadik figyelmeztetésnek. Mit ad neked a zenélés, a rock and roll, amit a prózai színház vagy a rendezés esetleg nem ad meg?
1: Hát ez szerintem mindenki, akinek vágya volt, még ha nem is zenész, hogy rockzenét hallgasson, az pontosan tudja, hogy ez egy olyan plusz adrenalin. A zenével foglalkozni szerintem nem csak rockzenével, de hát nekünk akik a harmadik figyelmeztetésben vagyunk, ez egy olyan plusz, ezt nagyon sokan megkérdezték, hogy hát nektek könnyű, hogy nektek biztos nem más, mert hogy ti egyébként is hozzá vagytok szokva a színpadhoz. De hát ugye te is tudod, Gyuri, te is zenész, hogy az teljesen más, amikor a zenében és abban a fajta valóban az együttes szó fedi a legjobban ezt, amikor egy együttesben játszik az ember. Nem egy zenekarban, hanem egy együttesben, amikor mentálisan is, lelkileg is, meg zsigerben is együtt vagyunk, és persze ez színpadon is meg kell, hogy legyen jó esetben, ugye, de hogy ez egy teljesen más élmény, amikor például a László Zsolti beszállt hozzánk basszusgitározni, ő látott egy koncertet még a Nemzeti előtt, és akkor mondta, hogy fú, hát majd egyszer úgy beszállnék hozzátok, és amikor kiszállt a basszusgitárosunk, akkor azt mondtuk, hogy na Zsolti, akkor gyere, és akkor innentől kezdve, és hát rettenetesen izgult az első koncert előtt, mert nekünk ugye már fejbe, meg kézbe, meg zsigerbe volt minden, neki meg ugye ki volt téve a kotta, meg hát azért két órát végig játszani, tehát az azért kemény koncentrációba, meg a kéznek is, aki ugye ehhez nincs úgy hozzászokva, vagy két és felett, és azt mondta Zsolti, hogy fú, hát hogy ő látta, meg úgy gondolta, hogy ez nagyon jó, de nem gondolta, hogy ez ilyen élmény lehet, és ebben nyilván az is benne van, hogy persze egy zenész van, a Wagner Puskás Peti, aki csodálatos, és hát ő ugye zeneakadémiát végzett, de ő is örömzenész. És tehát, hogy ő is ilyen rossz gyerek lesz, amikor próbálunk és rockerkedünk, és valahol szerintem ez a titka ennek, és én nagyon sokszor egyébként pályáztattuk a nevet, mert sok minden eszünkbe jutott, és akkor ott az akkori akadémisták fölírtak 120 nevet, és azért választottuk ezt a harmadik figyelmeztetést, mert ugye a legjobb zenekar nevet már ellopta az AC/DC, és meg a Queen. Tulajdonképpen ez volt, ami olyan nem is tűnt kitalációnak, de közben szellemes, közben valódi is, tehát hogy megvolt benne az a paradoxon, amiről az előbb is beszéltem, hogy fedi azt, amit csinálunk. Tehát mi tulajdonképpen rockosítunk, különböző magyar külföldi előadókat mesápolunk, zenei vicceket teszünk bele, és tulajdonképpen ez a mi stílusunk, és ez a mi szerelmünk, és tök jó, hogy a családjaink, a szerelmeink is szeretik, és jönnek a koncertekre.
0: Gyere és szeress! Lerg István és Demjén Ferenc szerzeményét a V-Motor Rock adja elő.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2016. július 1-i csíkszeredai eseményén rögzítettük. Kálmán Imre a Cirkusz Hercegnő című operettjéből következik Fedóra belépője, Eperjesi Erika előadásában Lakatos Miklós és zenekara kíséretével.

Én másnap este kimentem a szőlőbe, és ott találtam a katót a sötétbe. Én megöleltem a katót, nem szólt az egy árva szót, csak a végén az

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Cserna Antallal. Az Érd újra Shakespeare című monodrámádban nagyon intim módon, közvetlenül a nézők tekintetét keresve játszol. Itt súlyos családi örökségeket, traumákat is boncolgatsz. Milyen mentális, illetve lelki felkészülést igényel az, hogy estéről estére egyedül állj ki, ezzel a megtisztító és gyógyító szándékú játékkal?
1: Hát először is szeretném elmondani, hogy egyrészt én nagyon hálás vagyok a Sándor Annának, hogy ő ezt kitalálta, hogy a Lackó Gábor által megírt tulajdonképpen egy monológ volt ez, amit még a Shakespeare 37 projekten belül csináltunk, még a Magács Lacival, és a Surányi András rendező, akivel ezt aztán csináltuk, ő látta ezt, és akkor ő úgy gondolta, hogy ebből lehetne csinálni egy monodrámát, vagy én inkább monológnak hívom. A Lackó Gábor hozzáírt még, és közben meg ez egy csodálatos együttállás volt, mert kiderült, hogy utólag, hogy a Lackó Gábor szüleit ismerték az én szüleim. És hogy én ugyanott nőttem fel Pesterzsébeten, ahol a Gáborék is laktak. Tehát ahogy így dolgoztunk az anyagon, ez csak hogy a hallgatók is képben legyenek, ez egy holokauszt feldolgozó történet, de ebbe van ugye traumafeldolgozás is, tehát a saját családjának a holokauszt traumájának a feldolgozása, és közben ez egy nagyon szellemesen, nagyon, nagyon összetetten megírt anyag, amiben nagyon jól rávilágít azokra a manipulációs technikákra is, amit a politika alkalmazott akkor is, meg ma is. És nekem egyrészt ez is egy visszatérve, amit még az elején beszéltünk, hogy felelősség. Tehát egyrészt valahogy az egy nagyon jó élmény volt, hogy azt éreztem, hogy mi a Gáborral, aki hát 75 éves, mi nagyon sok mindenben hasonlóak vagyunk a lelkünkben. Volt bennem egy félelem, bár a feleségem is írt egy csodálatos hát monodrámát, tehát én láttam, hogy mennyire nehéz volt neki a felkészülés, de ő ugye saját maga írta, tehát neki már akkor azért bement a testébe, de neki is nagyon sok kérdőjel volt, hogy ez hogy fog működni, meg minden, és hát ilyenkor ugye az van, hogy ez egy másfajta koncentráció is, mint amikor az ember párosban vagy több mindenkivel játszik. És valóban az első előadásról én a bemutatón én azt éreztem, hogy megbuktam, mert egy dolog nem volt, tehát én felkészültem, meg minden, de egy dolog nem volt bekalkulálva, hogy menni fog a légkondicionáló. És ettől az a hangvétel, amivel én próbáltam, az nem működött, tehát nekem egyszerűen hangosabban kellett beszélnem, amitől az lett nyilván a pániktól is, hogy én azt éreztem, hogy 5 perc után elment a hangom, és iszonyú nehéz volt végig koncentrálni, és én azt éltem meg, hogy ilyen, hát mintha ilyen sztrókos blokkjaim lettek volna, amire közben azt mondták, hogy ez nem így volt, de én meg mégis azt éltem meg, tehát nekem a bemutató egy ilyen nagyon borzasztó szégyenélmény is volt, de a második előadástól kezdve már egy repülés volt.
0: Lehetsz király! Gerard Preskurvic szerzeményére Galambos Attila írta a magyar szöveget. Előadja Dolhai Attila, Berecki Zoltán és Mészáros Árpád Zsolt.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2022. június 15-i debreceni előadásán rögzítettük. Budai Beatrix adja elő Tordai Zoltán és zenekara kíséretével a Debrecenbe kéne menni című tradicionális magyar népdalt.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Cserna Antallal. Egyszer úgy fogalmaztál, hogy a régi nagy színészek már 20 évesen olyan érettek voltak, mint a mi generációnk 40 évesen. Ma, amikor már nagyszülőként tapasztalt művészként nézel a világra, hogyan látod a mai fiatal színész generáció érettségét, illetve a lehetőségeiket?
1: Egyrészt a lányomon keresztül, másrészt pedig van szerencsém nagyon sok, nagyon-nagyon tehetséges fiatallal dolgozni, akiknél azt látom, hogy emberileg is nagyon-nagyon jó irányba mennek. Ez alatt azt értem, hogy alázattal vannak a színház és az együttes munka iránt, és hogy a készségeik fejlesztésében is felelősen gondolkodnak, illetve léteznek. Például a lányom, Cserna Lulu, ő játszott valamit, és azt mondta a Kriszta, az anyukája, hogy hát én körülbelül 40 éves koromra tudtam ezt. Tehát, hogy voltak a régiek, akik, ha megnézünk, nem tudom, mondjuk egy Várkonyi Zoltán által rendezett valamilyen jókai filmet, és hát ott látjuk a Kovács Pistit, vagy a Béres Ilikét, vagy nem tudom, tehát, hogy 20 évesen egyszerűen készek voltak. Tehát, hogy ami nem azt jelenti, ugye, hogy a saját ikonikusságukat játsszák azóta, hanem egyszerűen tehát, hogy önazonosak voltak, és az eszközeik tekintetében is nagyon kézben voltak saját maguknak. És nekem ez nagyon nagy öröm, vagy egy pár éve végzett osztálynak a saját előadását láttuk, amiben a Szécsi Bence kollégám, aki aztán a Centrál Színházban van azóta, ő rendezte, a László Gazsi hozott, a László Zsolti fia, akik osztálytársak voltak, ő hozott egy anyagot, és ők csináltak egy előadást a saját osztályukkal a színin. És nekik is azt mondtam, hogy az a csodálatos, hogy ők 20 évesen ennyit tudnak egymásról, önmagukról, és a szakmájukról. Tehát én sokkal éretlenebb voltam, vagy azt gondolom, tehát valami olyan teljességet és olyan játékörömöt és jó értelemben profizmust kaptam, mert nekem nem az a profizmus, hogyha valaki jól elmondja a szöveget, és szépen megy A-ból B-be, hanem amikor azt látom, hogy valóban zsigerből fogalmaz. És ezt látom a lányomnál is, hogy nagyon okos színész, tehát nagyon jól elemez, nagyon jól rakja össze a dolgokat, de hogy a kifejezések, az önkifejezés, az valóban zsigerből jön, amitől megélheti a néző a katarzist. És hát nekem is mindig ez volt a törekvésem, meg a Krisztának is, és ezt nagyon jó látni, mert volt olyan beszélgetésem olyannal, aki volt osztálytársam, aki tanít, és hogy hát ezek a mai fiatalok így meg úgy, és mondom, de hát nem, hát nekem meg olyan példáim is vannak. Persze látok olyanokat is, akikről azt gondolom, hogy most még föl van fújva az ego, de hogy ez egy idő múlva le fog menni, de ez nem azért, mert ő fiatal és felfúvalkodott, hanem lehet, hogy olyan tanára volt, vagy olyan közegbe volt. Nekünk szerencsénk volt olyan tanároktól tanulni, és itt most megint visszatérek a csodálatos Montág Imrére, aki úgy tudott kritikát megfogalmazni, hogy soha nem bántottunk meg.
0: Száguldás, Porsche, szerelem. Nagy Tibor és Juhász Sándor szerzeményét Cserháti Zsuzsa és Charlie adja elő. Ah!

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és maradt még egy kicsi időnk, hogy befejezzük legalábbis mára a beszélgetést Cserna Antal színművésszel. Valahol úgy nyilatkoztál, hogy egyre nagyobb felelősséget érzel a színpadon, és képtelen vagy rutinból játszani, ha nincs meg a kellő energia a színpad felrobbantásához, mondtad ezt. És ha nincs, akkor ezt te kudarcként éled meg. Honnan meríted ma is azt a tiszta zsigeri energiát, ami a legújabb szerepeidhez szükséges, ennyi idősen is, mint mi vagyunk?
1: Hát a családomból, feleségemből, gyerekeimből, unokámból, de ezt természetesen nem úgy kell érteni, hogy én ellopom tőlük az energiát, hanem hogy ők az élet értelme, ők a kommunikáció értelme, az az együttlét, ahogy mi együtt vagyunk, ahogy én megélem azt a csodát, ahogy például a lányomat látom színpadon, vagy ahogy együtt vagyunk színpadon, vagy ahogy a fiammal együtt zenélünk, amilyen dalokat ő ír, az ő kreativitását, a nagylányomnak azt a fajta csodálatos anyaiságát, ahogy ő bánik, ahogy ő ezt az anya feladatot, most ez lehet, hogy egy kicsit ilyen csúnya szó, ő anya hivatást, mert ő 5 éves korától anyuka akart lenni, megéli, ahogy ő csodálatosan egyébként is van vénája ehhez, amit a feleségentől örökölt, de ahogy ő teljesen másképp nézi a fiainak a úgymond a nevelését, tehát hogy azokat a transzgenerációs patenteket feloldja, amik miatt nekem például nagyon sokszor lelkiismeret furdalásom volt, hogy én mondjuk nagyon sokszor voltam türelmetlen, vagy olyan patenteket alkalmaztam, amiket én kaptam a szüleimtől, és én azokat nem szerettem, de mégis konfliktus helyzetben, vagy amikor nem tudtam érzelmileg mit kezdeni, akkor mondjuk én is türelmetlen voltam, vagy befeszültem, és a lányom ezeket leveszi, szóval tehát hogy leveszi már a következő generációról, és hát én is már 60 fölött vagyok, már a 64-ben, nekem most már mindennapos dolog a leltár is, azon kívül, hogy megyek előre, és gyűjtöm az energiát, hogy én maximálisan, már a leltár abban az értelemben, hogy mik voltak azok az értékek, amiket én létrehoztam, és mik voltak azok a hibák, de ez természetesen nem önváddal, hanem hogy ezt úgy összerakni, hogy igen, ez vagyok én mindent vállalok, amit én, ugye, mint dicsőséget, vagy gyalázatot szereztem, amiről az elején beszéltem. És tulajdonképpen ez ad erőt, hogy én kíváncsi vagyok rájuk, a gyerekeimre, hogy hová jut, kíváncsi vagyok a fiatalokra. Nekem öröm az, amikor csak összemondunk egy szöveget az öltözőben, mondjuk a fiatal kollégával, és megtaláljuk azokat a kis huncutsági pontokat, amiket én mondjuk kaptam a csodálatos Agárdi Gabi bácsitól, aki mindig úgy a próbán úgy alakította a dolgokat, hogy éreztem, hogy ő most felad egy labdát, oké, leütötted, de én is kérek, tehát hogy tulajdonképpen ez a fajta kíváncsiság, huncutság, és a felelőssége annak, hogyha minket megtisztelnek a nézők a figyelmükkel, akkor ezt meg kell hálálni, ahogy ugye a Kálai Feri bácsira visszatérve, ő is mindig azt mondta, hogy ő tulajdonképpen egész életébe azért készült az estére, hogy ő tisztán tudjon átadni, mert hogy ő annyi szeretetet kapott, és annyi segítséget kapott, amikor fiatal volt, hogy ő egész életében tulajdonképpen ezt hálálta meg, és ő azt gondolta, hogy neki estére mindig ki kellett zárni a közérzetéből azokat a dolgokat, amiket nem szabad bevinni a színpadra, mert ugye oda csak a nyitottságot és az igazságot kell bevinni.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, jó egészséget kívánok neked.
1: Hölgyeim és uraim, köszönöm.
0: Csern Antal színművész volt a műsor vendége. Még egyszer köszönöm.
1: Én is köszönöm, és a hallgatóknak is köszönöm a figyelmet.
0: Kedves hallgatók, és most hallgassuk meg Delhosa John szerzeményét Szűcs Judit előadásában. Táncolj még!

0: részleteket a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Zárai Márta adja elő Consuelo Velázquez szerzeményét, melyre a magyar szöveget Fekete György írta. Szeretlek én!

Kedves hallgatók, nem sokára 9 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen többek között hallható lesz majd az Illés együttes, Kádár Szabolcs János és Gáspár Anni is. A hírekig az

0: Műsorajánló.
1: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
2: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
1: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
3: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
1: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó reggelt kívánok, vagy jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A mikrofonnál Beskén Bettina. Nem a Mészáros Lőrinchez köthető cég üzemelteti tovább az M6-os egy szakaszát. Kormányfőként folytatná Alexander Vucic. Változékony idő várható, néhol lehet eső. Jönnek a részletek. Elvette a kormány a Mészáros-Lőrinchez köthető koncesziós vállalattól az M6-os autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának, valamint az M8-as egy részének üzemeltetését. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint érvénytelen az a korábbi döntés, amely ezeket a szakaszokat az MKIF üzemeltetése alá vonta, mert Lázár János korábbi építési és közlekedési miniszternek nem volt hatásköre erre. Az érintett útszakaszokat így a jelenlegi társaság üzemeltetheti tovább legfeljebb 11 évig. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt írta, ezzel 105 milliárd forintot szereztek vissza. Szerződést bontott az oktatási hivatal a Dériné Közhasznú Nonprofit Kft.-vel. A nyáron kötött megállapodás arról szólt, hogy színházi és drámapedagógiai anyagok szerepeljenek az iskolai oktatásban. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár szerint a Dériné program céljait nem kérdőjelezik meg, de annak ideológiai vezéreltsége miatt átvizsgálják a működését. A Dériné program közleményében úgy reagált, a szerződés felbontásával a gyerekeket fosztják meg az ingyenes, élmény alapú tanulás lehetőségétől, és nem a drámapedagógia kisajátítása volt a céljuk. Béketervvel utaznak Moszkvába, majd Kijevbe az Egyesült Államok küldöttei a hétvégén, erősítette meg az amerikai elnök. Donald Trump a Fehérházban újságíróknak elmondta, hogy Steve Witkoff elnöki megbízott és Jared Kushner főtárgyaló a háború lezárására kidolgozott tervet mutatják be Oroszországnak és Ukrajnának. Az amerikai tárgyalók útja várhatóan a jövő hét elejéig tart majd. Miniszterelnökként folytatná politikai pályafutását Alexander Vucic szerb államfő. Közölte, néhány napon belül kiírja az előrehozott választásokat, és ha megkapja a kormányzó szerb haladó párt támogatását, vállalja a miniszterelnök jelöltséget. Alexander Vucic azt is jelezte, hogy győzelme esetén minden eddiginél kisebb kormányt alakítana. Európában meghaladta az ezret a nyugat-nílusi vírus okozta megbetegedések száma. A legtöbb esetet Olaszországban, Görögországban és Spanyolországban regisztrálták. A német Robert Koch intézet szerint a fertőzöttek ötödénél jelentkezik a lázzal járó influenza-szerű betegség, de csak körülbelül minden századik beteg állapota válik súlyossá. A vírust fertőzött szúnyogok terjesztik. Magyar film is versenyben van a fődíjért a 20. Vukovári Filmfesztiválon. A Dunamenti országokra fókuszáló seregszemlén több mint 50 produkciót vetítenek le. Az aranyosztálydíjra 42 filmesélyes 4 szekcióban. A nagyjátékfilmes programba Enyedi Ildikó Csendes Barát című magyar-német-francia koprodukcióban készült alkotását is beválogatták. A film tavaly a Velencei Nemzetközi Fesztivál versenyprogramjában mutatkozott be, ahol a kritikusok nemzetközi szövetségének díját is elnyerte. Sok napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat záporzivatar. A szél megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 25-34 fok várható, a déli délkeleti tájakon lesz a legmelegebb. Késő este 14-21 fok valószínű. Kedves hallgatóink, 9 óra múlt 4 perccel.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
5: Jó pihenést kívánok a 9 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Kiváló művészek várják Önöket ebben az órában is, hiszen többek között hallható lesz majd Gáspár Anni, Kádár Szabolcs János és az Illés Együttes is. Nógrádi Tóth Istvánnal kezdünk, aki Sárközi Béla és zenekara kíséretével adja elő a Kalapom, kalapom csurgóra című csárdást.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most az Illés Együttestől halljuk Szörényi Szabolcs és Bródi János szerzeményét. Sárika.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Miklósa Erika adja elő ifjabb Sárközi Lajos és zenekara kíséretével Márkus Alfréd és Harmat Imre örökzöldjét. Meseautó. Közreműködik Kovács Erik és zenekara.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Lehr István és Horváth Attila szerzeményét Charlie előadásában halljuk. Skandináv éjszakák.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Jean Viard szerzeményét, melyre a magyar szöveget Bradány Iván írta, Mikes Éva tolmácsolásában halljuk. A három harang.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Zárai Márta adja elő Vértes Henrik és Ilnicki László szerzeményét. Halvány őszi rózsa.

Kedves hallgatók, rövidesen 10 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, ami azt is jelenti egyúttal, hogy véget ért mára a Jó Pihenést című műsorunk. Én remélem, hogy jól szórakoztak. Ha így van, akkor tartsanak velünk holnap is, hiszen tudják, minden szombaton és minden vasárnap reggel 6-tól 10-ig jelentkezik a Jó Pihenést itt a Dankó Rádióban. Köszönöm, hogy minket választottak, tegyék ezt tehát holnap is. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nádas György és a zenei szerkesztő Szabó Tamás. A viszonthallásra! Önök a 762. adást hallották, Miskolci Balogh Zoltán és zenekara muzsikájával köszönünk elő.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink, ez itt a Variációk népzenére 173. adása.

Fekete Bori, junior primadíjas népdalénekes, aki a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népi énekszakos hallgatójaként végzett. A Fölszállott a pávából ismerhettük meg. Szülei kiskorától aktívan bevonták a hagyományőrző zenei életbe, így nem volt kérdéses, hogy milyen úton induljon el. Noha alapvetően népdalénekesként kezdte a pályáját, az utóbbi években egyre több olyan zenei műfajban és stílusban is kipróbálta magát, amelyek túlmutatnak a hagyományos népzene határain. Második önálló lemeze 2025-ben jelent meg, amely magyar-szováti hagyományos népzenét tartalmaz. Ezen a hétvégén Fekete Bori lemezéről válogatunk.

Muzsikáljatok mezőségit! Hangzik el napjaink Revival táncházainak forgatagában. Ekkor a zenekar nekifog egy magyar palackai rendnek, hiszen tudja, hogy a táncolni vágyók mezőségi alatt a magyar palackai muzsikát és táncot értik. Nem is csoda, hiszen a mezőség zenészei közül a legismertebbek a magyar palackai muzsikusok. Nem szabad azonban elfeledkeznünk arról, hogy a Kistáj többi településén is voltak helyi muzsikusok. De miután azok lassan kihaltak, a palackaiakat kezdték megfogadni. Az alig 15 kilométerre lévő Magyarszováton ritkán fordultak meg, annak köszönhetően, hogy Magyarszovátnak sokáig megvoltak a saját zenészei, zenekarai. Az 1960-as évektől kezdődő hangszeres gyűjtések arról tanúskodnak, hogy az elmúlt században 5 prímás is élt Magyarszováton. Játékuk alapján szépen kirajzolódik Magyarszovát sajátos dallamkincse, hegedűseinek játékstílusa.

Részleteket hallhattak Fekete Bori legújabb lemezéről. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balog Mariannát hallották!

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
1: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesebb. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádió.

0: Jó napot kívánok! Meghosszabbították az ukrán menedékesek védelmét. 1 millió eszközt fertőzhetett meg egy most felszámolt kiberhálózat. Változékony idő várható, néhol lehet eső. Köszöntöm Önöket a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Jönnek a részletek. December végéig meghosszabbítják a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon, jelentette be a miniszterelnök. Az intézkedés hétfőn járna le. Magyar Péter közölte, a kormány nem enyhít az illegális migrációval szembeni szabályokon, fenntartja a déli határkerítést és az erős határvédelmet. A következő hónapokban ugyanakkor az uniós intézményekkel egyeztetve új szabályozást dolgoznak ki, hogy a határvédelem megfeleljen az uniós jognak, védje hazánkat és Magyarországnak ne kelljen tovább bírságot fizetnie. A jelenlegi jogvita költsége eddig már csak nem 1 milliárd euró. Meghosszabbította a kormány az ukrán katonai szolgálat elől menekülők befogadását. A Magyar Közlönyben tegnap este megjelent rendelet szerint Magyarország továbbra sem ért egyet azzal az uniós döntéssel, amely kizárná a védelemből azokat az ukrán állampolgárokat, akik katonai kötelezettségük miatt nem hagyhatják el Ukrajnát. A menedékesek személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló okmányok 2028. március 4-éig maradnak érvényesek. Elutasítja Oroszország a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt drónincidenssel kapcsolatos német vádakat. A Kreml szóvivője egyben nehezményezte, hogy a német belügyminiszter nem szólalt fel Ukrajna ellen, amikor gyakorlatilag tetten érték az északi áramlat felrobbantóit. Dmitrij Peszkov az ukrajnai rendezésről szólva azt hangoztatta, hogy Moszkva nem zárja ki a megállapodást, de a Kreml nem fog közvetlen kapcsolatba lépni Kijevvel, elfogadják az amerikai közvetítést. Legalább 10 meghaltak, és több mint 60-an megsérültek egy bolíviai katonai bázison történt robbanásban. A detonáció egy pirotechnikai anyagokat és tűzi játékokat tároló raktárban történt La Paz közelében. A környéken több ház is megrongálódott. A tűzoltók újabb robbanás veszélyére figyelmeztettek. A baleset okát egyelőre vizsgálják. Nemzetközi összefogással sikerült megbénítani egy több mint 2 évtizede működő kártékony programokat terjesztő hálózatot. Az akcióban a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóirodája is részt vett. A szoftver Microsoft Windows alapú rendszereket fertőzött meg, majd leállította a biztonsági funkciókat, hogy bizalmas adatokat és jelszavakat szerezzen meg. Az Europol adatai szerint a támadásban akár 1 millió eszköz is érintett lehet. Ritkán látható mexikói kaktuszokat és különleges posgásokat mutattak be jövő hétvégén az ELTE fűvészkertben. A Mexikó ékszerei című kiállításon egyebek mellett a környezetükbe szinte teljesen beleolvadó kaktuszfajokat és fehér szőrrel borított őszapú kaktuszokat is láthat a közönség. A péntektől vasárnapig tartó rendezvényhez növényvásár, szakértői tanácsadás és családi programok is kapcsolódnak. Híreink végén a várható időjárásról. A sok napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat záporzivatar. A szél megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 25-34 fok várható. A déli délkeleti tájakon lesz a legmelegebb. Késő este 14-21 fok valószínű. Kedves hallgatóink, a pontos idő 10 óra 4 perc.
1: Népzene közelről. Izgalmas interjúk, őszinte kritikák, buvárkodás a Kárpát-medence népzenei életében. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Buzás Attila.

a Népzene közelről 9. adását hallják. Műsorunk mai vendége Szlama László kobozművész, a Zeneakadémia Népzene tanszékének tanára. Folkpiszkáló rovatunkban pedig a Tárkányművek új koncert videóit fogjuk elemezni.

0: Szama László 1990-ben született, de már számos zenei díjat, rangos fellépést, publikációt és egy doktori fokozatot is maga mögött tudhat. Édesapja, idősebb Szama László, citera tanár volt Dabason, innen a kötődése a népzenéhez. Ám tizenévesen egy kevésbé ismert hangszerrel, a kobozzal kezdett el foglalkozni, amivel aztán egy életre elköteleződött. Tanít a Zeneakadémián és a Vard Mária Zeneművészeti Szakközépiskolában, aktív szereplője a hazai táncházas és koncertéletnek. Mindemellett pedig kutat, könyveket ír, és zenekaraival külföldön is gyakran fellép. Az interjúban mesél nekünk a hangszeréről, a hagyományos és a modernebb játékmódról, a középkori rockról, valamint arról, hogy mennyire kell manapság a látvány egy koncerten, és hogy mit jelent a koboz reneszánsz. Kezdjük a főhangszereddel, a kobozzal, mert nem vagyok biztos benne, hogy a hallgatók közül mindenki tisztában van azzal, hogy mi is ez. Kérlek, mesélj arról, hogy honnan ered ez a hangszer, kik használták a hagyományban, és jelenleg mennyire elterjedt.
1: Nagyon neves kutatók foglalkoznak a koboz eredetével. Annyit tudunk, hogy az 1200-as évektől már ez a név családnévként szerepel, kobzos, vagy kobzás, vagy hasonló módon jelent meg az a név, de aztán később ez a név, hogy koboz, ez több mindent is jelentett, a tojástartó edénytől elkezdve, a bőgön át sokféle dolgot jelölt. Formája miatt is, ugye ilyen kicsit tojás alakú, félkörte formájú, hátrahajlított kulcszekrényű, húros, pengetős hangszer. Ilyen rövid nyakulantok már az ókortól vannak ábrázolva. Általában hegedűt kísért a koboz. Aztán a moldvai csángó magyaroknál maradt fent magyar vonatkozásban. Egyébként Románia szerte elterjedt a hangszer. Ott is általában hegedűt kísér, vagy furuját, vagy éppen az emberek saját énekét kíséri, de előfordul dallamjáték is. Úgyhogy ma már aztán mindenféle funkcióban használjuk ezt a kobozt. Én magam is sokat kísérletezem azzal, hogy miket lehet kihozni belőle, milyen zenei műfajokban passzol. Mivel egy ilyen középláge hangszer, ezért elég sok mindenre jó kísérletezem. Kísérletre kiváló, de dallamjátékra is, illetve elsősorban moldvai csángó magyar népzenére, tánczenére, akiket mi tanultunk, illetve akár tanítunk a Zeneakadémián, vagy középiskolában, zeneiskolában, ott vannak kiemelkedő kobzos mesterek, akiknek a gyűjtéséből mai napig táplálkozunk, illetve mai napig dolgozunk fel őket.
0: Tudnál erre egy pár példát mondani, kik azok a mesterek, akiknek a játéka fennmaradt, és akiknek aztán ezt a hagyományos játékmódot köszönhetjük?
1: Nem sok, sajnos, tehát jóval kevesebb a gyűjtésünk, mint akár a vonós zenekarnak, bármelyik családtagjának a gyűjtése. Hál' Istennek ott bővelkedünk zenei anyaggal, a koboz esetében ez nincs így, elég szűkös az anyag, de azért ilyen kiemelkedő mesterek, például Pön Vasile, akiből 2020-ban egy kiadvány megjelent, ott gyakorlatilag összegyűjtöttem a fel lehető összes szólójátékát. Én nagyon rá voltam kattanva, rá vagyok kattanva a szólójátékra. Itt 19 dallamjátékot szedtem össze Vasile által, és az ő játéka igen magas szintű a többi gyűjtéshez képest. Ő egy tanult zenész volt, ő azon túl, hogy kobzolt, az édesapjától tanult meg, azon túl ő furujázott, szaxofonozott, basszusgitározott is, egyébként pont basszusgitára hangolja a hangszerét. A hagyományban most már megegyeztünk abban, hogy DATG, úgynevezett reintrend, újrainduló hangolás a jellemző, úgyhogy ő belőle készült egy ilyen audiovizuális kiadvány kottával, egy kobozra fejlesztett tabulatúrás lejegyzéssel, illetve QR kódokkal elérhető az, hogy hogyan játszott maga Vasile, illetve jó magam újra játszottam az ő felvételeit modern körülmények között 4K felvételen, hogy lassítható legyen a tanulás, segítse ez elsősorban középiskolások segédanyagaként szolgál, hogy még könnyebb feladatuk legyen a zeneakadémiai felvételire, de az egyetemen is előszedjük és mélyebben tanuljuk ezeket a darabokat, illetve hegedű kíséret is legalább ugyanennyi, illetve egy picivel több, mert amilyen dallamot ő eljátszik, annak a hegedű kíséretét is kikerestem. Így akár lehetne elemezni, hogy mennyiben hasonlít a hegedűs dallam a dallamjátékkal, de ilyen elemzésekbe ebben a kiadványban nem mentem bele, hanem itt az volt a célom, hogy tényleg hegedű kíséretet és dallamjátékot Vasile stílusában megtanuljanak a nebulók. Ilyen adatközlő még, aki szintén felvételi követelmény a Zeneakadémiára, Gyöngyös György, a legkorábban felgyűjtött magyar kobzos, Kallós Zoltán 65-ben gyűjtötte, illetve korábban Domokos Pál Péter, Jagamas János is 1950-es években kétszer gyűjtöttek tőle hegedű kíséretet abban az időben, Kallós Zoltán viszont ének kíséretet és dallamjátékot is gyűjtött, és éppen Ezen dolgozom mai napokban is, hogy augusztus végére kész kell legyek a kézirattal, ami a Gyöngyös György, illetve az ő rokonának, Butak György játékának a lejegyzését tankönyvbe, illetve példatárba történő foglalását megvalósítsam. Ez az új projektem éppen, hogy két adatközlő játékának a feldolgozását elvégezzem, hármat magunkkal, ugye a Zeneakadémia kobzos munkacsoportja dolgozik ezen lázasan, Bolya Mátyás, Csenki Zalán és jó magam. Ez igazából a doktori disszertációmnak a váza, amiből most kézirat, majd egyszer utána remélem egy hasonló hasznos kiadvány válik majd belőle, mint Vasile könyv.
0: Pönt Vasile emlékére. Kobosszólót fogunk hallani a kiváló kobzos adatközlő játék alapján Szlama László rekonstrukciójában.

0: Még úgy 20-25 évvel ezelőtt a revival zenészek között is talán kevesen voltak, akiknek a koboz volt a fő hangszerük. Ehhez képest most egyre többen választják, olyannyira, hogy a Zeneakadémia népzenetanszékére is minden évben jelentkeznek kobzosok. Szerinted ez elsősorban minek köszönhető?
1: Kezdjük ott, hogy szerintem 10 éve járok legalább iskolákba hangszerbemutatós, ismeretterjesztő ifjúsági koncerteket tartani, ahol tényleg a magyar népzene jó sokféle hangszere megmutatkozik. Kezdtük 4-en, egy másik csapattal, ahol tényleg erre mentünk el, hogy minél több hangszer bemutassunk, aztán a Bordó Serkeny csapatommal, Budapest Fogdóval, Holddal a Nappal, tehát lassan már az összes projektemmel csinálok ilyen ifjúsági koncerteket, kifejezetten iskolába, tehát évente több ezer iskola láthatja ezeket a hangszereket, és a kobozt is, és egyébként még 10 éve az emberek a kobozra, tehát minden egyes iskolában ez volt a jellemző, hogy hát ukulele, banjo, zongora, gitár, mindenfélét mondtak, ami csak elképzelhető, de hát nem tudták ezt a hangszernevet. De manapság az a helyzet, hogy minden iskolában legalább egy gyerek már tudja. És a csodálatos érzés, hogy célt ért az, hogy folyamatosan megyünk, folyamatosan ismertetjük ezt a hangszert, de hát ez nem velem kezdődött, hanem talán aki először kobozt hozott ide Magyarországra, Kobzos Kis Tamás volt, de akkor még nem voltak rendelkezésre bocsájtva olyan gyűjtések, amiből tudtuk volna, hogy hogyan is hangolhatták a hagyományba, hogy is nézett ez ki, hogyan lehet autentikusan a népzenét megszólaltatni vele, és így a Táncház Mozgalom hullámával, meg Kobzos Kis Tamás, illetve nem sokkal később Kátai Zoltán is inkább régi zene felől közelítettek a hangszer felé, akkor egy olyan hangolás, ami a hanguknak kényelmes, G-hangolású koboz, de lineárisan, tehát, hogy a mély húroktól egyre megyünk a magasabb húrok felé, mint a gitárnál. Ez egy klasszikusabb gondolkodás. Ez terjedt el a kezdeti időben. Régi zenére használták, de aztán jöttek az utódok, Róka Szabolcs, Bolya Mátyás, Fábri Géza, akik szintén elkezdték már a moldvai zenébe is intenzíven használni. Aztán a 90-es években Kerényi Robiék, a Tatroz zenekar is járt Moldvába. Különbözőképpen kezdték el használni a Táncház Mozgalom elején a kobozt, és ezek az irányzatok mai napig megvannak. Annyira, hogy én magam is ezt a két irányzatot oktatom. Mivel pici a repertoárja a hangszernek, szükségessé vált, hogy egy picit nyissunk, egy picit a repertoár bővítsük, és akkor itt jön képbe a másik féle hangolás, amin aztán bármi lehet. Úgy szoktam nevezni, hogy a DADG fémhúros koboz, a reintrend újrainduló hangolás, az a hagyomány. A hagyományos zenét azzal játszunk, táncházakat, énekkíséreteket, táncdallamokat, gyűjtéseket rekonstruálunk, stb. Amellett itt van az a másik rendszer, amivel lehet régi zenét játszani, világzenét, jazzt, klasszikus zenét, és a többi, tehát amit csak nem szégyelünk, amit a hangszer elbír. Koboz reneszánsz, amit most élünk a hangszer tekintetében. A Bolya Csenkis Lama trió ezt a koboz reneszánsz fogalmat alkotta meg. 2027-ben lesz 10 éves ez a fogalom, meg ez a koboz reneszánsz, úgyhogy készülünk egy óriási koboz reneszánsz koncerttel, ami csak lehet, bele fog kerülni ebben a koncertben.
0: Emlékszem arra, hogy még pár évtizeddel ezelőtt parázsviták folytak erről, akár a Folk magazin lapjain is, hogy hogyan, miként kellene használni ezt a hangszert. Te álltál ilyen viták keresztüzében?
1: Igazság szerint a középiskolai éveim alatt, ami szükséges volt a Zeneakadémia felvételére, azt a két adat közlő pár dallamát megtanultam, de alapvetően nem foglalkoztam a hagyományos játékmóddal. Na, majd jött a BA diplomakoncertem, és Kerényi Róbert odajött hozzám, hogy nincs kedved próbálni velem egy kicsit meg játszani közösen valamit. Hát óriási megtiszteltetésben volt részem. Mondom, természetesen, persze. Elmondta, hogy ő mit szeretne hallani, miközben ő furuljázik. Iszonyat nagy tanulás volt, és nagyon élveztem, hogy jé, ez az autentikus dolog, ez ennyire szuper, ez ilyen izgalmas dolgokra is lehetőséget ad. Úgyhogy elkezdtem belemerülni az anyagba. Egyszer emlékszem, az egyik kobzos odajött hozzám, egy hölgy, és azt mondta, hogy hát, hogyha ezt az autentikus DADG hangolást is megtanulnád, akkor te lehetnél a legjobb kobzos. Addig sajnos nem. És akkor ez is szöget ütött a fejembe, nem mintha bármilyen ambícióm lett volna akkor, hogy már pedig én akarok a világ legjobb kobzosa lenni, vagy bármi ilyesmi, de azért ez szöget ütött a fejembe, hogy igenis van egy ilyen közeg, ahol ez fontos, hogy ez az autentikus hangzás is megszólaljon, táncházi közegről beszélek. Hol mondom, hát akkor megtanulom. Láttam, hogy ez jó, ez tényleg jó a táncházban, rengeteg elemet lehet elsajátítani ezzel a technikával is. Onnantól kezdve már az ilyen viták, a kritikák, hogy Laci az világzenész, nyilván hallom még ezeket, de most már ott van az erős népzenész is, hiszen már egy könyvet autentikus játékról kiadtam, most készül a második, a doktorim erről szól, az első lemezem erről szól, ott van a népzenei vonal is, azon túl, hogy egyébként a legtöbbet a színpadon a világzenei hangszeremet használom.
0: Idegenek, idegenek. Moldvai ének és táncdalom következik Gyöngyös János repertoárjából.

0: Több zenekarnak is tagja vagy, illetve számos lemezen működtél közre az utóbbi majdnem két évtizedben. Inkább csapatjátékosnak, vagy egyéni szólistának tartod magad?
1: Abszolút, én inkább csapatjátékosnak tartom magam. Szeretek másokkal együtt zenélni. Nem mindig egyszerű együtt játszani mással, hiszen egy új csapat, egy új közeg, új emberek, új világok, új zenei elgondolásokhoz kell csatlakozni, de én alapvetően alkalmazkodó embernek tartom magam. Én ezt szeretem, és világéletemben ez vett körül, kezdve a családi zenekarommal, ugye édesapámtól kezdtem el citerát tanulni egyébként, tehát hogyha belegondolunk, az én legelső hangszerem a citera volt, 11 évesen elkezdtem édesapámtól tanulni, majd később egy táborban adta az egyik barátom a kobozt a kezembe, amikor 15 esztendős voltam. A citera is megmaradt, mai napig is tanítom középiskolába is, meg az egyetemen is a citerát. Nagyon szeretek zenekarokba játszani. Szólóba is megmutatkozom olykor. Az a helyzet, hogy szólóban viszi a vására a bőrét a leginkább az ember. Csont messzelen vagy, idézőjelbe ugye, ott nincs másra hagyatkoznod, ott csak te vagy. Amilyen egyszerű ez, olyan nehéz is. Hiszen ott nem kell alkalmazkodni máshoz, ott hogyha eltévedsz a saját játékodban, hát könnyen kikavarodsz, hogyha van egy kis rutinod. Ott bármit csinálsz, az te vagy, az jó úgy, ahogy, hiszen nem tudja senki, csak te, hogy az hogy van, hogy akartad. De ami a nehézsége, hogy ott egy számagat kell elvidd a sót. Ha az nem izgalmas, akkor nincs ott egy másik hangszer, nincs ott egy másik hangszín, egy másik ember, ott te vagy és kész. És ha nem fogod meg az embereket egyedül, akkor azok szenvednek egy órán át, ameddig tart a koncerted, vagy nem tudom. Ritkán vállalok szóló fellépés, de előfordul, hogyha szólóba kérnek, mindig megajánlom például a legújabb Budapest Folk Duo formációmat, hogy ott legalább ketten vagyunk, és ott egy csomóféle hangszer meg is szólal, csomóféle hangszín, izgalmas. Persze szólóba is volt már, hogy vittem obosz, citerát, furuját, kavalt, sájmelyt, ez a középkori síp, szár, mindenféle, tehát azt is meg tudom tölteni változatosan, de közel sem olyan telt hangzású, mint akár egy duó, nem is beszélve teljes zenekarról.
0: Pont akartalak kérdezni egyébként a folk duóról, ami talán az egyik legfrissebb formációd, Berics Andrissal együtt alkotjátok. Picit azért az is mondjuk egy nagyobb zenekarhoz képest, mondhatjuk, hogy akkor olyan félmeztelenül áll az ember a színpadon, hogyha az előző hasonlatodat ideidézzük. Nyilván azt is nagyon jól ki kell találni, hogy ott olyan színes és izgalmas zenei folyamatokat tudjatok ketten megalkotni, ami mondjuk le tud kötni hosszú időre egy közönséget. Egy kicsit mesélsz erről, hogy milyen a kettőtök munkája?
1: Bergis Andrissal közel 15 éve muzsikálunk már együtt, mindenféle formációban. Tehát valahogy egyszer megtaláltuk egymást, egyébként pontosan a Zeneakadémia felvételén még egyszerre felvételiztünk. Azután behívtam a Bordó Sárkány zenekaromba, ott egy pár évet eltöltött, utána ő megalapította a Pásztor Hóra zenekart, Svédországba fogunk menni turnézni az ősszel. Tehát, hogyha valaki Pásztor Hórát akar hallgatni, csak Svédországig kell eljönni. Sok-sok zenei közegben működtünk mi együtt, középkori rock, pontosabban, hogyha a Bordó Sárkányra gondolok. Ez egy 15 éves együttműködés. Mondhatnám, hogy az eszenciája ez a duó, de nem igaz, mert nem az történik, hogy a csapatoknak a zenei anyagát csökkentettük le duóra, hanem igazából teljesen új zenei anyagokat varázsolunk, meg építünk fel duóra írva kifejezetten. Mert amit egy zenekarban már megálmodtunk, az duón nem állja meg úgy a helyét. Úgyhogy az a koncepciónk elsősorban, így az első lemezünk anyaga is az volt, hogy csináljunk olyan dalokat, amik népzenei hangszereken szólalnak meg, amennyire csak lehet ütős összeállításokkal, legyen benne európai régi zene, európai népzene, illetve a magyar népzene.
0: Kanyarodjunk rá a Bordó Sárkányra. Talán a zenei karriered egyik legfontosabb zászlós hajója ez, amit már nagyjából másfél évtizede indítottatok útjára, és saját meghatározásotok szerint középkori világzenét játszotok. Mit jelent ez pontosan?
1: Az a baj, hogy amikor töltöm fel a Spotify-ra, vagy bárhova ezeket a megjelent dalainkat, zenéinket, albumainkat, szóval nem tudok kiválasztani semmi olyan kategóriát, amibe besorolható lenne a Bordó Sárkány. A világzene az egy ilyen óriási lufi, amibe sok minden belefér. Tök jó lenne egy még találóbb szót, vagy kifejezést találni erre a zenei stílusra. Még nem sikerült, de várom a kommentekbe a válaszokat.
0: Hogy... Igen, az előbb még rockként is említetted, azt hiszem.
1: Középkori rock, középkori metal, középkori világzene, középkori folk, tehát sokféleképpen illetünk. Most éppen ez van kint a honlapon, meg ez a saját meghatározásunk, de elég sok minden tartozik ide. Éppen a hetedik albumunk fele látott napvilágot július 7-én az online felületeken. ha megnézem az első lemezt, illetve ezt, hú, elég szép nagy utat jártunk be a 16 év alatt. 19 országban már volt lehetőségünk megmutatkozni, ez óriási dolog számunkra. Ausztráliában voltunk áprilisban, illetve Kanadában voltunk tavaly, Amerikában készülünk, de zeneileg is egy óriási utat jártunk be. Tehát tényleg az elején még abszolút a középkori zenére fókuszáltunk, középkori dallamokat alakítottunk bordósárkányos stílusra, ami abból áll, hogy van 5 zenész, 5 különböző helyről, világból érkezett zenész. Kishernő a metal, Dick Maroland a rock, illetve klasszikus zenét is tanult egy picit. Szőke Miki a kőbányai zenei stúdiót végezte el, tehát popzenében jártas, Fábi Jánossal ketten, mi pedig a népzenéről, zeneakadémiát végzett népzenészek vagyunk. Volt egy pár tagcsere, mint ahogy a legtöbb zenekarban is előfordul, de 16 esztendeje működünk. Most már inkább eltolódtunk a saját dalok felé. Teljesen elrugaszkodtunk a középkori dallamoktól. Most az, hogy mainstream irányba haladunk, vagy rock irányba haladunk, hát ez sincs még. Igazából csináljuk azt, ami belülünk fakad, aztán lássuk meg, hogy kinek hogy tetszik.
0: A Bordósárkány előadásában halljuk az Ószent István dicsértessél kezdetű dallamot.

0: Az látszik a zenekaron kívül, hogy nagyon tudatosan építettétek föl a dizájnt is a zenén kívül. A lemezborítóktól kezdve a videoklippeken át, egészen a fellépő ruhákig, amik már kicsit ilyen jelmesszerűek. Mit gondolsz, mennyire fontos ma a körítés ahhoz, hogy meg tudjuk szólítani a célközönséget?
1: Borzasztó fontos szerintem. Régen voltak jelmezek, sőt, régen a nevünk is egy picit más volt, Bordó Sárkány régi zenerend volt. Aztán a régi zenerendet elhagytuk, így, hogy kezdtünk egy kicsit más irányba is fordulni. Így elhagytuk a jelmezeket is, most már Farmer és Fekete Pólóban szoktunk általában fellépni, de azért kiegészítőket megtartottuk. Öv, Tarsoly Kés, stb., meg a színpadon Pajzsok, Zászló, Molinó. Most voltunk a Campus Fesztivál nagyszínpadán. Ott az, hogy vizuál van háttérben, az a nulladik állapot, tehát az anélkül az nem is működik. Tehát, hogy ott kőkemény vizuált ki kellett találni, de az, hogy tűz van a színpadon, egy sárkány, egy bordó sárkány, na, hogy nincs tűz, hát kell tűz. Na, elhívtuk a tüzes csajokat, akik tűztáncot csináltak, bár hát igen, az még egy nagy beruházás. Manapság az van, hogy muszáj a körítés. Mi is odafigyelünk erre, fából faragott mikrofonálványokat készítettünk, hangszerállványokat, színpadi elemeket, ami egyszerűen a körítéshez hozzátartozik. Szerintem borzasztó fontos, és mi szeretjük is ezeket. Általában akik oda jönnek a koncert után, nekünk fontos a kapcsolattartás. Én mindig ott vagyok a merch asztalunk mellett, és aki oda jön, annak általában tetszik. És az elmondja, hogy de jó, hogy hallok rólatok most itt, most már rátok keresek, vagy stb. Nyilván nem kritikus szemmel jönnek, hát van, aki igen, de hát azt is szívesen meghallgatom, hogyha valaki kritikai szemlélettel jön ide, mert azt gondolom, hogy egy jó kritikából lehet épülni. Én nagyon szívesen fogadom ezeket, visszakanyarodva a Kobzos kritikára, meg Keresztűzhöz is. Én általában, hogyha az tényleg értékes, hasznos, konstruktív, jó, akkor ezt beépítem. Általában külföldre nem mindig van lehetőségünk vinni a körítést, visszakanyarodva az eredeti kérdésedhez. Legutóbb Litvániában, bár ez egy középkori jellegű viking fesztivál volt Litvániában, oda például nem vittük a körítést, de oda alapvetően olyan emberek mennek, akiket egy picit érdekel ez a világ. Én azt gondolom, hogy a látvány az csak hozzáad, hogyha az embernek, a zenekarnak van erre lehetősége, hogy egy kicsit látványba is megfűszerezze a muzsikát, hát akkor tegye.
0: Többször előfordult az a téma ebben a műsorban már, hogy hogyan tud egy magyarországi, akár tradicionális vagy hasonló zenéből kiinduló zenekar külföldön érvényesülni. Talán most egy kicsit csúnya kifejezéssel fogok élni, de a Bordó Sárkányt egyfajta zenei exportcikknek is szánjátok, vagy annak is lehet tekinteni?
1: Ha hívnak, megyünk. Így van, sőt, vannak olyan fesztiválok, vannak olyan országok, olyan földrészek, ahova mi kifejezetten szeretnénk menni. Tehát ilyen esetben mi elküldjük az anyagainkat azoknak a fesztiváloknak, ahova mi el szeretnénk jutni, és oda célzottan küldjük az anyagainkat. Tehát végül is igen. Itt vagyunk Magyarországon, működünk 16 éve, különleges zeneiségünk. Van szerintünk külföldiek számára talán még különlegesebb, hogy kifejezetten magyar népzenei elemeket is beleépítünk a zenénkbe, mert hogy egyébként ugye ezt a fajta középkorias, nagy volumenű hangzást a Corvux Coraxhoz köthető. Ők voltak az elsők között, akik ilyenféle felállásba megjelentek a piacon, Németországban. A miénkben, tehát tényleg az lehet a plusz, hogy még hogyha ilyen stílusú zenekar több is van inkább Nyugat-Európában, de a Bordó Sárkány az a Bordó Sárkány abban a tekintetben, hogy tényleg sokféle zenei elem, magyar népzenei elemből is bőven táplálkozik a mi zenénk. Igazság szerint szeretünk külföldre menni, tehát lehet vinni minket.
0: Így a 30-as éveidre már rengeteg dolgot letettél az asztalra, zenészként és tanárként is. Vannak még egyéb nagyra törő terveid?
1: Alapvetően egész kiskoromtól, hát nem mióta zenét tanulok, két célom volt. Az egyik az, hogy játszhassak egy menő zenekarba, a másik az, hogy taníthassak egy menő helyen. Hát erre nem is számítottam, hogy valaha én a zeneakadémián fogok tanítani. Arra pláne nem gondoltam még középiskolásként, hogy én doktori iskolát fogok végezni a zeneakadémián, de hál' Istennek ezen is túl vagyok. És az, hogy még középiskolában is van lehetőségem a Vard Máriába tanítani, ami szintén egy szuper konzi. Ja, és menő zenekarok, hát a Bordó Sárkány, Budapest Fogdó, Pásztor Hóra, Újgereben, Holdala Nap. Én nagyon hálás vagyok a teremtőnek, hogy ilyen szerencsés lehetek. Hát most már jöhet a család, családalapítás. Egyébként most fogok házasodni szeptemberben, úgyhogy már efelé is tettem egy jó komoly lépést. Mindezek mellett nagyon szeretném, hogyha a koboz homálya, ami egyre csak tisztul, tehát hogy milyen lehetőségei vannak ennek a hangszernek. Ezt én így ezzel a munkacsoporttal, a Boya Csenkis Lama trióval, illetve aki még csatlakozna ehhez, az nincs ez kőbevésve. Mi tanítunk hárman a Zeneakadémián jelenleg, de hát minél többen vagyunk, annál jobb, hogy ezt a homályt egy kicsit kitisztítsuk. Lejárt már az egyszemélyes hősök ideje szerintem. Ilyen izgalmas folyamatokban szeretnék részt venni, hogy a koboznak a repertoárját akár bővítsük, akár tisztázzuk, akár rekonstruáljuk. Van 5 könyv a fejemben, amit még meg szeretnék életem során írni, és ebből 2 olyan, ami nem is volt terve, a Vasile, másik ez a Gyöngyös György Butak György játék, ez nem is volt terve. Tehát még 5 van a fejemben, amit még mindenképp meg szeretnék alkotni, hogy segítsem a további generációkat. Szóval könyveket szeretnék írni, és szeretném további színpadokon is megmutatni, és kísérletezni ezzel a hangszerrel továbbra is, mert még korán sem aknáztam ki minden lehetőséget.

Magyar népzenébe oltott blues, jazz, pop, vagy a 20-as, 30-as évek slágerei, mindez saját szövegekkel, népdalokkal és híres magyar költők verseivel. Talán így lehetne röviden összefoglalni a 2008-ban elindult Tárkányüveg zenéjét, akik a közelmúltban tették közzé a 2025-ös Tagyoni koncertjük 7 dallamát a YouTube-on. A mai folkpiszkáló rovatban ezekből szemlézünk.

0: formációt Tárkány Kovács Bálint cimbalmos alapította, és fennállása során többször is jelentősen átalakult, illetve 2021-ben, hosszabb szünet után újjá alakult, Fekete Borbála és Kész Petra énekesek, Viszkeleti Júlia énekes fúvós, Fekete Márton brácsás, Molnár Péter nagybőgős és Hámori Máté gitáros közreműködésével. Utóbbi helyett ezen a koncerten már Rónai Zsoltot hallhatjuk, Kész Petrát viszont nem, vagyis egy aktívan formálódó csapatról beszélhetünk. A videósorozat, amelyben a koncertdallamai megszólalnak, a Dalról Dalra címet kapta, és nem egy időben, hanem hétről hétre töltöttek fel egy-egy újabb számot belőle. Az első a 2021-es Csendes folyóvíz című albumon kiadott Lement a nap, amely egy népies műdalra épülő, szomorkás szövegű, ritmusában a Slow Foxhoz hasonló, a gitárral viszont a Mississippi vidékének bluesos hangulatát megidéző darab. A hangzással nem lehet panaszunk, habár a gitár kissé-kevésbé sumul bele a hangképbe, mivel a többi hangszerrel ellentétben nem mikrofonnal, hanem piezoelektromos hangszedővel rögzítették, ami merőben másfajta karaktert ad vissza. A kíséret kifogástalan, az énekesek is stílusosan, pontosan, felesleges manírok nélkül szólaltatják meg a dalt. Fekete Bori pedig jól hozza az énekes frontember szerepet is. Bármennyire is profik az előadók, egy élő koncerten nyilván előfordulnak hibák. Ezt általában a közönség nagy része észre sem veszi. És egy koncertfelvételt utólag meghallgatva is sokkal engedékenyebbek vagyunk a pontatlanságok, a kevésbé sikerült intonációk vagy kissé félrecsúszott szövegek kapcsán. Kifejezetten szimpatikusnak és emberinek hat, ahogyan Bori a Krumpli Bugi című dalban történt szövegbaki után megköszöni a segítséget a közönségnek, és az is, hogy ennek ellenére bátran bevállalták a felvétel közzétételét. A második, Mit tettünk a szerelmünkkel névre hallgató dal szövegének Tárkány Kovács Bálint a szerzője. Megjelennek benne népdalszövegre emlékeztető motivumok, de néhol, mintha Nagy László vagy Kányádi Sándor sorai köszönnének vissza. Mindenképpen irodalmi igényű szövegnek tekinthető, és messze túlmutat a divatos, népies lágerek sekélyes sorain, amire mostanság sajnos rengeteg példát találunk. A dal leginkább a moldvai énekek stílusjegyeit hordozza, a kíséret pedig a román hórák és az újabb kori cigánytáncdallamok világába mutat. Ezt fogjuk most meghallgatni.
1: Mit tettünk a szerelmünkkel?

A koncertvideókat általában sokan nézik meg, de ezeken keresztül nehéz átadni az élő előadás valódi hangulatát, sőt, könnyen épp ellenkező hatást válthatnak ki. Egy koncerten a frontemberek el tudják vinni a bulit a hátukon, és szinte mindegy, hogy a háttérben mi történik, de a videó már igenis számít, hogy mindenki látszódjon, hogy élvezi, amit csinál. Nos, ez nincs mindig így ezeken a felvételeken, és akkor még finoman fogalmaztam. Persze a vágó feladata is, hogy ne kerüljön be egy-egy hosszú snit mereven maguk elé bámuló zenészekről, viszont ha már egyszer több kamerás koncertfelvétel készül, az előadóknak is jobban oda kellene figyelniük a színpadi viselkedésükre. Nyilván nem azt a hőfokot várnánk el, mint mondjuk egy popzenei koncerten, és értjük, hogy mindenkinek van egy saját habitusa, de nem ártott volna az egészséges kompromisszum, hogy a színvonal a zenéhez a látvány is méltó legyen.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
1: Műsorajánló.
2: Családbarát. Minden hétköznap 9 óra 40 perctől a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: A pályakoncessziót is felszámolják, újabb segítséget kapnak a vállalkozások, változékony idő várható, néhol lehet eső. Jó napot kívánok, híreink következnek, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. A dohány és a kaszinó koncessziók felülvizsgálata után az autópálya koncessziót is felszámolják, jelentette be a miniszterelnök. Nagy Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, lépésről lépésre, forintról forintra szüntetik meg a közpénzek jogtalan felhasználását. Korábban Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt arról, hogy több mint négyszer annyit költött az állam az autópályák üzemeltetésére és felújítására, mint a közutak fenntartására és karbantartására. Elvette a kormány a Mészáros-Lőrinchez köthető koncesziós vállalattól az M6-os autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának, valamint az M8-as egy részének üzemeltetését. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint érvénytelen az a korábbi döntés, amely ezeket a szakaszokat az MKIF üzemeltetése alá vonta, mert Lázár János korábbi építési és közlekedési miniszternek nem volt hatásköre erre. Az érintett útszakaszokat így a jelenlegi társaság üzemeltetheti tovább, legfeljebb 11 évig. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt írta, ezzel 105 millió

0: milliárd forintot szereztek vissza. Egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások a GAZ Ábrahám gazdaságfejlesztési programban induló 5 plusz 5 támogatási konstrukcióval, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a forrásból gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastruktúrális fejlesztéseket hajthatnak végre. Hozzátette, a benyújtott kérelmek mintegy 80%-a a vidéki turisztikai vállalkozásoktól érkezett. Tűzszünet lépett életbe az aporizsiai atomerőmű térségében, hogy helyreállíthassák a létesítmény külső áramellátását, jelentette be a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség. Az orosz ellenőrzés alatt álló erőmű augusztus 20-a óta vészhelyzeti dízelgenerátorokkal működik. Üzemanyagtartalékai azonban fogytán vannak, és napokon belül teljes áramkimaradás fenyegeti. Az ukrán szakemberek az aknamentesítés után már ma elkezdik a sérült áramvezetékek javítását. Nemzetközi körözés alatt álló magyar férfit fogtak el Újvidéken, közölte a szerb belügyminisztérium. A 31 éves férfit kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt körözte az Interpol, és akár 20 év szabadságvesztése is ítélheti az újvidéki felelősebb bíróság. Ma tartják a Szent György hegy matinét a Badacsony melletti Tanúhegyen. Az őszköszöntő rendezvény idén 16 helyszínen várja a közönséget borokkal és zenével. A szervezők kiemelték, a csatlakozó pincészetek kertjei és teraszai nyitott pinceként várnak mindenkit. Lesznek borkóstolók, kiskoncertek, piknik és tűzsó. Forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a főváros több kerületében a Budapest félmaraton miatt. Az időszakos lezárások a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is érintik. Végül a várható időjárásról. A sok napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat záporzivatar. A szél megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 25-33 fok várható, a déli délkeleti tájakon lesz a legmelegebb, késő este 14-21 fok valószínű.
1: Danko Extra. Ma a nóta nagymestereiről. A műsorvezetők Budai Beatrix és ifjabb Sárközi Lajos.
2: Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit. Dankó Extra című műsorunkat hallják. A mai adásnak egy különleges címet adtunk, ismeretlen ismerősök, női nevek a magyar nótában. Hogy mégis mit rejt ez magában, az hamarosan kiderül, ugyanis ma is itt ül mellettem ifjabb Sárközi Lajos, műsorvezetőtársam, állandó vendégem, muzsikus barátom, nem is tudom mit mondjak még, szervusz!
3: Szervusz, és sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
2: A magyar nóta történetében sokszor az előadók neve marad meg az emlékezetünkben, azoké a művészeké, akik hangjukkal életre keltik a dallamokat, de ritkábban gondolunk azokra, akik a szavakat adták ezekhez a dallamokhoz. Azokra az alkotókra, akik megírták a sorokat, amelyek generációkon át elkísérnek minket. Ma elsőként egy olyan hölgyre emlékezünk, akinek a nevét nagyon sokszor hallják itt a Magyar Zene Rádiójában. Ő több száz magyar nóta szövegét írta meg, mégis hosszú időn át szinte semmit sem lehetett tudni róla. Olyannyira, hogy amikor 2019-ben a Hagyományok Házában koncertet rendeztek a szerzeményeiből, az ajánló szövegben ezt írták. Herodek Sándorné szövegírónő dalaiból állítunk össze egy műsort. Ő az a hölgy, kinek keresztnevét a mai napig homály fedi.
3: Amán azonban tudjuk, hogy Herodek Sándorné lánykori neve Balázs Etelka volt. 1880-ban született, mamarom, és már fiatal korában kapcsolatba került a zenével. Zenei tanulmányait magánúton végezte, és cimbalmozni tanult, ami abban az időben különösen figyelemre méltó volt egy fiatal hölgy számára. Férje, Herodek Sándor, maga is a művészet világához tartozott, hiszen szövegíróként dolgozott, elsősorban népszíműveket írt. Emellett koronaőrként szolgált, ami rendkívül rangos tisztség volt. Ez a hivatás azonban szigorú szabályokkal járt, és nem engedte meg, hogy a koronaőr akárkit feleségül vegyen. Balázs Etelka nem felelt meg ezeknek az előírásoknak. Herodek Sándor azonban a szívére hallgatott, lemondott koronaőri szolgálatáról, és feleségül vette Etelkát. Ez a döntés nem csak egy életutat változtatott meg, hanem a magyar nóta történetét is gazdagította.
2: Az élet azonban súlyos próbatételt tartogatott számukra. Az első világháború idején Herodek Sándort kivitték a frontra, és hosszú ideig semmilyen hír nem érkezett róla. Ebben a bizonytalanságban a remény és a félelem határán írta meg Balázs Etelka azt a megrendítő verset, amely így kezdődött. Nem jön levél, hiába várom, minden reményem elhagyott. Ez a vers egy asszony fájdalmát és reményét őrizte meg.
3: Hosszú idő után azonban a férj hazatért. Súlyosan megsebesült, tüdőlövés kapott, és hosszú ideig ápolásra szorult. Ám végül felépült. A család barátja, Balázs Árpád zeneszerző megzenésítette ezt a verset, és így született meg a Nem jön levél című nóta, amely azóta is a magyar nóta irodalom egyik legismertebb darabja. Ez a dal nem csak egy háborús történet emléke, hanem az emberi hűség és szeretet örök jelképe.
2: Herodek Sándorné ezt követően számos csárdás és hallgató szövegét írta meg. Munkáiban a hagyományos formákhoz ragaszkodott, de saját hangján szólalt meg. Szövegeiben nem utánzott másokat, és önmagát sem ismételte. Talán ez az oka annak, hogy dalai ma is élnek és hatnak ránk. Az ő szövege a Csit csak rózsám című csárdás is, amely a Dankó Rádió hallgatóinak szavazatai alapján az év magyar nótája közönség szavazáson az élmezőnyben végzett. Herodek Sándorné tagja volt a Magyar Zeneszerzők Szövetkezetének és a Fráter Lóránd Társaságnak is. 81 éves korában Budapesten 1961-ben hunyt el. Herodek Sándorné szavai tovább élnek itt a Dankó Rádióban, a nótákban, dallamokban és persze a magyar szívekben.
3: Most pedig hallgassuk meg Herodek Sándorné első megzenésített versét, amelyből egy nagyon híres nóta született. Nem jön levél, énekel Börösári.

좋아.

0: Továbbra is itt a Dankó Rádióban Dankó Extra című műsorunkat hallják. A mai adás címe Ismeretlen ismerősök, női nevek a magyar nótában. Ez Bankó Júliáról mesélünk most egy kicsit kedves hallgatóinknak, műsorvezetőtársam.
1: Ifjabb Sárközi Lajos.
0: A magyar nóta történetében különleges helyet foglal el egy hölgy, akinek a neve ma talán kevesebbek számára ismert, pedig egy időben az egész ország énekelte az általa írt dallamokat és sorokat. Ő volt Szent Miklósi Elemérné Bankó Júlia, akit rövidebb nevén S. Bankó Júliaként ismerünk. Már az 1910-es években írt nótákat, de ezek akkor még nem arattak különösebb sikert. Munkássága azonban nem maradt abba. Az 1920-as években Gömöri nóták címmel több füzetnyi szerzeménye jelent meg, amelyek abban az időben népszerűek voltak, de később részben feledésbe merültek. A sors azonban tartogatott számára egy különleges fordulatot.
1: És ez a fordulat a Liba Májka Csamáj című csárdáshoz kapcsolódik, amely később az egyik legismertebb magyar nótává vált. Érdekes módon, amikor ez a dal először szélesebb közönség elé került, sokan népdalnak hitték. Amikor a rádió a Karancstövéből közvetített műsort, a szereplők népdalként énekelték, és úgy is konferálták fel. Csak később derült ki, hogy ez nem népdal, hanem egy kortárs szerző műve. Szövegét és zenéjét egyaránt S. Bankó Júlia írta. A történethez hozzátartozik, hogy a dal korábbi változata már körülbelül 20 évvel korábban megjelent nyomtatásban. Akkor még kopogós, nyikorgos címmel. Ez a változat azonban nem aratott sikert, és hamar feledésbe merült.
0: Amikor azonban Bankó Júlia átírta a szöveget, és megszületett a Liba Májka Csamáj, a dal új életre kelt. A csárdás eljutott Budapestre, ahol a legjobb cigányzenekarok vették repertoárjukra. Innen pedig már csak egy lépés volt, hogy rádióban is felhangozzon, és országos ismertségre tegyen szert. Ez a történet jól mutatja, hogy egy alkotó kitartása és hite hogyan vezethet végül maradandó sikerhez. Ez Bankó Júlia további nótái is jelentős sikert arattak. Ezek közé tartozik az Állj meg kislány, barna kislány, a holnap este alkonyatkor, a Keskeny utca, Sáros utca, valamint a messze földről Galambszárnyon. Életének utolsó éveit mezőtúron töltötte, ahol 1954-ben hunyt el. A dalai tovább élnek, és ma is ugyanazzal az őszinteséggel szólítják meg a hallgatót, mint amikor először megszülettek.
1: A magyar nóta történetének egyik legkülönlegesebb női alkotója Czóbel Minka volt. Az ő neve nem csak a nóta irodalomban, hanem a magyar irodalom történetében is fontos helyet foglal el. 1855-ben született a Kisvárdához közeli Anarcson, egy jómódú nagy birtokos családban. Fiatal korában beutazta Európát, és a párizsi Sorbonne Egyetemen is tanult. Kivételes műveltséggel rendelkezett, több nyelven beszélt, és irodalmi munkássága is rendkívül jelentős volt.
0: Czóbel Minka költőként, drámaíróként és műfordítóként is maradandót alkotott. Ő volt az elsők között Magyarországon, aki szabad verseket írt, és a modern európai irodalom hatásait is beépítette műveibe. Ő fordított először magyar nyelvre Verlaine verseket, és számos magyar művet is tolmácsolt idegen nyelven. Ennek ellenére életének későbbi szakaszában visszavonultan élt, és munkásságát sokáig nem ismerték el kellőképpen.
1: A magyar nóta történetébe a Száz szál gyertyát című verse révén írta be nevét. Ez a költemény hangulatában eltért addigi műveitől, mégis különleges erővel szólította meg az olvasót. Fráter Lóránt megzenésítette ezt a verset, és így született meg az egyik legismertebb magyar nóta. Czóbel Minka szülőfalujában ma is őrzik emlékét. Iskolát neveztek el róla, és szobrot is állítottak tiszteletére. Az ő története azt mutatja, hogy az igazi művészet időtlen.
0: Felteszek most egy keresztkérdést Lajosnak, hát nem is tudom, mi lesz a válasz. Esetleg nálad van a hegedűd?
1: Sosem vagyok hegedű nélkül.
0: Na hát, micsoda véletlen. Bizony. Akkor muzsikálunk egyet?
1: Én nagyon örömmel.
0: Akkor a Liba Májka Csamáj című csárdást játsszuk el, hiszen nem csak felnőttek, gyermekek is hallgatnak minket, és én pontosan tudom, hogy a fiatalok körében is igen népszerű ez a csárdás.
1: Akkor essünk neki.
0: Kedves hallgatóink, ifjabb Sárközi Lajos hegedül, a cimbalomnál Csík Gyulát halljuk, önök pedig énekeljenek velem a folytatásban.
1: Rendben, Bea, de ameddig én összehangolok a cimbalommal, addig javasolnám, hogy hallgassuk meg a Száz szál gyertya című Czóbel Minka verset, amit egyébként Fráter Lóland zenésített meg. Előadja Melis György, kísér a 100 tagú cigányzenekara.

0: babáj, de jó volna belőle egy darab már.
1: És ha a női dalszövegírókról beszélünk, meg kell említenünk Sági Ilona nevét is, aki ugyancsak maradandó értékeket hagyott hátra. 1894-ben született Esztergomban. Életének első szakaszában nevelő nőként dolgozott, majd az 1920-as években Budapestre költözött. A 30-as évek elejétől kezdett el nótaszövegeket írni, és hamarosan a Korszak neves zeneszerzőivel dolgozott együtt.
2: Olyan zeneszerzők komponáltak az ő szövegeire, mint Sándor Jenő, Tasnádi László, Tegzegerber Miklós, Kárpát Zoltán vagy Hevesi József. Ez önmagában is mutatja, hogy Sági Ilona munkásságát nagyra becsülték kortársai. Az ő szövegei közé tartozik a Ha szíved bezárnál, szebb lenne az élet, a Hogyha néked hinni tudnék, az Elbúcsúztam a Tiszától, valamint az Isten vele, édesanyám. Ezek a dalok az emberi lélek legmélyebb érzéseit szólaltatják meg, a búcsút, a szeretetet és az emlékezést.
1: Sági Ilona művei ma is gyakran felcsendülnek, és minden alkalommal emlékeztetnek bennünket arra, hogy a magyar nóta történetét nem csak előadók és zeneszerzők, hanem kivételes tehetségű szövegírók is formálták. Az ő szavaik nélkül ezek a dallamok nem születhettek volna meg.
2: Hát most hallgassuk meg Sándor Jenő zenéjével Sági Ilona szövegét. Két nóta is helyet kap a folytatásban. Elsőként Talabér Erzsébet, másodikként Takács Béla énekel. Elhangzik a Hogyha néked hinni tudnék, és az Azt üzente a babám című klasszikus magyar nóta.

0: van.
1: Továbbra is itt a Magyar Zene Rádiójában Dankó Extra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Budai Beatrix és
2: Ifjabb Sárközi Lajos.
1: A női alkotók sorában különleges helyet foglal el Deák Rózsa neve is, akinek szövegei ma is gyakran felcsendülnek a magyar nóta világában. Deák Rózsa 1909-ben született Budapesten, gyermekkorában a színészet vonzotta, és Feld Mátyás gyermekszínpadán már fiatalon szép sikereket aratott. Később maga is énekelt magyar nótákat, de néhány év után más utat választott.
2: Ez az út az alkotás útja volt. Deák Rózsa dalszövegíróként folytatta munkáját, és számos maradandó értékű nóta szövegét írta meg. Első jelentős sikerét a 60-as évek elején aratta a Csak te maradsz az én boldogságom című szerzeményével. Nevéhez olyan ismert nóták szövege fűződik, mint az Édesanyám beteg vagyok, a Szeretlek, ez ónál nincs szebb a világon, valamint a Van egy ház a Tiszaparton, amely a Dankó Rádió hallgatóinak szavazatai alapján kiemelkedő helyezést ért el az év magyar nótája közönségszavazáson. Deák Rózsa 1977-ben hunyt el Budapesten.
1: Most Deák Rózsa nóta slágerei szólnak itt a Magyar Zene Rádiójában. A Nincs a Földön olyan ember című hallgatót halljuk, majd a Szeretlek-e szónál Nincs szebb a világon című dal is felcsendül, és persze egy csárdással zárjuk a sort, Táncba hív a nóta engem címmel. Győri Szabó József után Pere Jánost, majd Kalmár Magdát halljuk.
2: Mivel a Van egy ház a Tiszaparton című nóta a 2024-es év magyar nótája szavazáson a harmadik helyet érte el, tehát dobogós nóta, azt hiszem, hogy nagyon sokan szeretik, én ösztönözném most magunkat arra, hogy szerintem muzsikáljuk el a kedves hallgatóknak, hogyha természetesen van kedved, Bea.
1: A legnagyobb örömmel.

0: Továbbra is itt a Magyar Zene Rádiójában Dankó Extra című műsorunkat hallják. A mai adásban ismeretlen ismerősöket idézünk meg, női nevek a magyar nótában, ez az alcíme mai műsorunknak. A magyar nóta történetében nem egy olyan névvel találkozunk, amely első hallásra talán félrevezető lehet. Ilyen például Cséfóti Frici neve is. Ha ezt a nevet halljuk, sokan talán egy férfi alakját képzeljük magunk elé. Pedig Cséfóti Frici valójában egy nő volt, teljes neve Cselényiné Fóti Friderika. Ez az elnevezés nem véletlenül született így. Abban az időben a női szerzők gyakran kerültek hátrányba, és egy férfiasan hangzó név segíthetett abban, hogy műveiket komolyabban vegyék. De volt egy másik oka is ennek a névhasználatnak.
1: Cselényiné Fóti Friderika, a híres színművész és nótaénekes Cselényi József felesége volt. Nem szerette volna azonban, hogy munkásságát csupán férje ismertsége alapján ítéljék meg. Saját jogán kívánt érvényesülni. 1899-ben született Stuttgartban, és kiváló zenei képzést kapott. A Zeneakadémián tanult zongorát, és komoly klasszikus zenei alapokkal rendelkezett. Később azonban a magyar nóta világa felé fordult, és olyan szerzeményeket komponált, amelyek ma is a magyar nóta és cigányzene repertoárjának fontos részei.
0: Az ő nevéhez fűződik például az Ezüst haját símogatom, az Eljárok én a templomba, valamint az Asszony, ha veszekszik című nóta is. Ezek a dalok nem csak dallamokban, hanem érzelmi világokban is különlegesek, és jól mutatják alkotójuk zenei érzékenységét. Cséfóti Frici élete hosszú volt, és végig kísérte a magyar nóta virágkorát és átalakulását is. 1978-ban hunyt el Budapesten, de szerzeményei ma is élnek. Az ő története is bizonyítja, hogy a magyar nóta világának formálásában a női alkotók meghatározó szerepet játszottak. Lajoshoz fordulok, hogy most az archívumból válogassunk egy-két Cselényiné Fóti Frici szerzeményt. Úgyhogy rajtad a sor, nézzük, milyen felvételeket játszunk le a Dankó Rádió hallgatóinak.
1: Kezdjünk egy nagyon ismert csárdással, szerintem mindenki kívülről fújja a szövegét, az Asszony, ha veszekszik című csárdás. Előadja Cselényiné Fóti Frici férje, azaz Cselényi József. Aztán Bétót Magda és Gáspároni előadásában az Eljárok én a templomba és az Ezüst haját simogatom című nótákat hallgatjuk.

я познаю, ранку же

a gyerekszik. Maradjon, csak maradjon, békessébe az asszony. Mert ha felel, megkékül, az utogó asszony hamar meg.

0: Kedves hallgatóink, a mai Dankó Extra című műsorunkban olyan női alkotók előtt tisztelegtünk, akiknek a neve talán kevésbé ismert, de a dalaik a Magyar Nóta legszebb lapjaira írottak.
1: Balázs Etelka, azaz Heródek Sándorné, Eszbankó Júlia, Czóbel Minka, Deák Rózsa, Cselényiné Fóti Friderika és Ági Ilona mind hozzájárultak ahhoz, hogy a Magyar Nóta azzá váljon, ami ma a magyar lélek egyik legszebb kifejezővé.
0: Az ő történetük emlékeztet bennünket arra, hogy minden dallam mögött ott van egy emberi sors, egy érzés, egy gondolat. Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Reméljük tetszett a mai zenei összeállítás és a sok-sok történet a nóta világából, a sok ismeretlen ismerősről.
1: Köszönjük, hogy velünk tartottak. Várjuk Önöket legközelebb is a készülékek elé.
0: Munkatársaink Dészabó Ágota, Tölgyi Krisztina és Wolf Attila nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. Vigyázzanak magukra és vigyázzunk egymásra. Ahogyan Lajos is mondta, találkozzunk egy hét múlva ugyanekkor, ugyanitt a Magyar Zene Rádiójában. Búcsúzik Önöktől Budai Beatrix
1: és Ifjabsár Közi Lajos.
0: Viszont hallásra!

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén vasárnap Aux Éva színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy miként lett a színpadi mozgás tudorából a színházak tudományának képviselője. De az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy párja Őze Áron színművész mennyire szigorú feleségével a teátrumi munkák közben. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is.
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Ősszel minden megváltozik.
3: Szeretnék egy kedves kezdést magunknak.
2: De van, ami marad.
4: Most már minden világos.
5: A baba teljesen egészséges.
4: Ez egy igazi csoda.
2: Pillanatok, amelyek összekötnek.
6: Éljük tovább az életünket.
7: Ez minden vágyom, Maria.
2: Ahol együtt nevetünk, együtt izgulunk.
8: Éljen az új Bor királynő.
2: És együtt várjuk az izgalmas történeteket.
9: Nagyon köszönöm.
2: Sorozataink ősszel is folytatódnak minden hétköznap a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 12 óra.

0: a Dankó Rádióban.
1: Az autópálya koncesziót is felszámolják. Újabb túlélőket találtak Nepálban. Változékony idő várható, néhol lehet eső. Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is köszöntöm Önöket. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. A dohány és a kaszinó koncesziók felülvizsgálata után az autópálya koncesziót is felszámolják, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, lépésről lépésre, forintról forintra szüntetik meg a közpénzek jogtalan felhasználását. Korábban Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt arról, hogy több mint négyszer annyit költött az állam az autópályák üzemeltetésére és felújítására, mint a közutak fenntartására és karbantartására. Egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban induló 5 plusz 5 támogatási konstrukcióval, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a forrásból gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastruktúrális fejlesztéseket hajthatnak végre. Szerződés bontott az oktatási hivatal a Dériné Közhasznú Nonprofit Kft-vel. A nyáron kötött megállapodás arról szólt, hogy színházi és drámapedagógiai anyagok szerepeljenek az iskolai oktatásban. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár szerint a Dériné program céljait nem kérdőjelezik meg, de annak ideológiai vezéreltsége miatt átvizsgálják a működését. A Dériné program közleményében úgy reagált,

0: A dráma pedagógia kisajátítása volt a céljuk, a szerződés felbontásával pedig a gyerekeket fosztják meg az élmény alapú tanulás lehetőségétől. Tűzszünet lépett életbe a zaporizsiai atomerőmű térségében, hogy helyreállíthassák a létesítmény külső áramellátását, jelentette be a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség. Az orosz ellenőrzés alatt álló erőmű augusztus 20-a óta vészhelyzeti dízelgenerátorokkal működik. Üzemanyagtartalékai azonban fogytán vannak, és napokon belül teljes áramkimaradás fenyegeti. Két újabb túlélőt mentettek ki Nepálban 10 nappal a pusztító áradások után. Egy kínai munkást egy vízerőmű alagútjából, egy nőt pedig egy házból hoztak ki élve. A természeti katasztrófában legalább 1300-an meghaltak. Több mint 5000 embert, köztük 3 magyart továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Irodalmi beszélgetésekkel, családi programokkal és koncertekkel várják az érdeklődőket a budavári könyvünnepen. Ma egész nap kézműves és hagyományőrző programok kísérik a rendezvényt. Lesz például kovácsműhely, könyvkötészet, virágkoszorú és zászlókészítés is. Híreink végén a várható időjárásról. A sok napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat záporzivatar. A szél megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 25-33 fok várható, a déli délkeleti tájakon lesz a legmelegebb. Késő este 14-21 fok valószínű. Kedves hallgatóink, műsorainkat visszahallgathatják a mediaclick.hu-n. A pontos idő 12 óra 4 perc.
1: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Nem tudom pontosan megfogalmazni, voltaképpen mit is értek azon, hogy két ember összeillik. Talán azt, hogyha együtt vannak, megszűnik a magány, minden emberi szenvedések legnagyobbika, a magányosság akkor a leggyötrelmesebb, ha emberek között, még inkább, ha társunk mellett érezzük. De ha ráakadunk arra az emberre, aki mellett szünetel a magányosság érzete, annál álljunk meg, mert az az igazi. Vélekedett így Székely Júlia író, zongoraművész, tanár, kinek gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket 2026. szeptember 5-én szombaton is. Jó ebédhez szól a nóta. Kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok. Csendüljön a nóta, Brahms 5. magyar táncát halljuk, illetve pontosítanék Kéler Béla és Adorján Sándor csárdását. Budai Sándor zenekarának kíséretével Simon Boglárka és Jenei Gábor énekel. Aztán szintén egy nóta kettős hangzik el, Piros alma csüng az ágon címmel, ekkor már Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László nótázik Bangó János zenekarának társaságában. Hallgassuk meg, nótára fel, kedves Dankó család!

A Szomorú a nyárfa erdő című hallgatóval indul a soron következő zenei összeállítás Szöllősi Emese énekel Balázs Tamás zenekarával. Aztán egy balatoni dallal Szigeti Fercsi érkezik ezúttal képzeletbeli színpadunkra. Majd a harmadik nóta címét hallva magunk elé képzelhetünk egy békés kis falusi házikót, fölötte a jellegzetes nádfedéllel. A nádfedeles kis házikóm című csárdásról van szó. A nádtető régen nem csak szép volt, hanem nagyon is praktikus megoldás. A falusi emberek számára a nád könnyen hozzáférhető, természetes és viszonylag olcsó tetőfedő anyag volt. Igen jól szigetelt, télen segített bentartani a meleget, nyáron pedig kellemesebben hűvösen tartotta a házat. Ráadásul egy jól elkészített nádtető az esőtől is megbízhatóan védte az otthont. Persze mindennek árnyoldala is van, hiszen a nádtető gondozást igényel, idővel felújításra szorul, és a tűzvédelemre is különösen oda kell figyelni. A szépsége azonban vitathatatlan. Egy ilyen kis házikóról énekel hamarosan Csík József, majd a Repül a szán című csárdással zárjuk a sort, ekkor már Benedek Fi Katalin nótázik. Maradjanak továbbra is velünk!

Kalina Enikő, Dócs Péter, Egri József és Bányai Márton nóta felvételei sorakoznak fel egymás után itt a Dankó Rádióban. Hallgassuk meg a felhő szállt a nagy erdőre, az esik eső csendesen, a Nádaházam teteje és a Megáradt a patak című klasszikus magyar nótát.

És most emlékezzünk egy legendás énekesre, aki 1900. szeptember 5-én született. Kalmár Pálnak hívják, akit a két világháború közötti időszak egyik legnépszerűbb magyar énekeseként tartottak számon, és akit nem véletlenül neveztek a tangó királynak is. Kalmár Pál hangja a rádióból és a hanglemezekről is sokak otthonába eljutott. Magyar nótákat, sanzonokat, táncdalokat és korabeli slágereket egyaránt énekelt. Pályája során pedig mintegy 1500 felvétele készült, és van egy dal, amely különösen összefort nevével. Kalmár Pál volt az első, aki lemezre énekelte Seres Rezső Szomorú Vasárnap című szerzeményét. Azt a dalt, amelyből később valódi magyar világsláger lett, és amelyet a világ számos országában számtalan nyelven énekeltek, és énekelnek a mai napig is. Hát emlékezzünk Kalmár Pálra most itt a Dankó Rádióban. Elhangzik a Piros Pünkös napján Imádkoztam érted, és a Dunna Csárdás című magyar nóta, aztán Végi Bolya és Talabér Erzsébet is dalra fakad, a Felszállott a vadgalamb a Rózsakertben, hogyha járok, és a Hajnalom Csillagom című csárdással folytatjuk a sort. Tartsanak velünk!

Adunna de hosszú vagy, te meg babám, de rosszul vagy. Gyenge legény vagy a házasságra, mert öreg anyád ragasz ágyakon.

vagy, s ámlik tesz a lábad alá, újra be a Dunna alá. Dunna, Dunna, Dunna, te hosszú vagy, te meg babám, de rosszul vagy. Hey, Dunna, Dunna, Dunna, te rövid vagy, mondd azt rózsám, hogy enyém vagy. Rég megértem már a házasságra, mert magam ugrom be az ágyba. Nem kell-e sámli a talpam alá, mert magam fújok be a Dunna alá. Még nem mondod rózsám, hogy enyém vagy, a szívem nekem nyugtót nem vagy. Hely, nem kell-e sámli a talpam alá, mert magam fújok be a Dunna alá. Még nem mondod rózsám, hogy enyém vagy, a szívem nekem nyugtót nem vagy.

Védve vagy, mondd azt rózsám, hogy enyém vagy. Rég megértem már a házasságra, mert magam bújok be az ágyba. Nem kell sámli a talpam alá, mert magam bújok be a dumma alá. Még nem mondod rózsám, hogy enyém vagy, szívem nekem nyugtod, nem hagy.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok év.

Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunk első részének utolsó zenei összeállításában. Elsőként Horváth Jenő és Ságodi József szerzeménye csendül fel, Váljunk el, ha úgy érzed címmel. Aztán a Jaj, de szép kék szeme van magának, a Boldog éjjel és a Táncba hív a Nóta engem című magyar nóta is felcsendül. Hallgassuk Tolnai Andrást, Mészáros Andrást, Smidélius Évát és Gergely Annát.

Kedves hallgatóink, most Nyári László és Cigány zenekara muzsikál, aztán tartunk egy kis szünetet, de persze visszatérünk. Várom önöket 13 óra után 4 perccel.

0: műsorajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Családi kör. Minden hétköznap 13 óra 50 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Meghosszabbították az ukrán menedékkérők védelmét. 10 000 aláírás gyűjtött az oktatási miniszter kijelentései miatt. Változékony idő várható, néhol lehet eső. Jönnek a részletek. Meghosszabbította a kormány az ukrán katonai szolgálat elől menekülők befogadását. A magyar közlönyben tegnap este megjelent rendelet szerint Magyarország továbbra sem ért egyet azzal az uniós döntéssel, amely kizárná a védelemből azokat az ukrán állampolgárokat, akik katonai kötelezettségük miatt nem hagyhatják el Ukrajnát. A menedékesek személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló okmányok 2028. március 4-éig maradnak érvényesek. Egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban induló 5+5 támogatási konstrukcióval, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a forrásból gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastruktúrális fejlesztéseket hajthatnak végre. Több mint 10 000 aláírás gyűjtött a kereszténydemokrata néppárt egy nap alatt Lannert Judit oktatási miniszter korábbi pedagógusokról szóló kijelentései miatt. Rétvári Bence frakcióvezető szerint a tárcavezető sértően beszélt a tanárokról és az iskolaigazgatókról, egyúttal kérte a pedagógus szakszervezeteket, ítéljék el a miniszter kijelentéseit. Nagy Erzsébet, a pedagógusok demokratikus szakszervezetének elnöke közölte, nem hagyják szó nélkül, ha Lannert Judit sértő kijelentéseket, de nem engedik, hogy politikai célokra használják a pedagógusokat. Idén a megszokottnál tovább október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és a horvátországi Split között. Hegyi Zsolt, a más csoport vezérigazgatója elmondta, a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Hatan megsérültek éjszaka, amikor egy teherautó ütközött egy lengyel zarándokokat szállító busza a Zalalövő közelében. A busz azért állt félre a 86-os főúton, mert korábban elgázolt egy úttesten kóborló juhot. A rendőrség szerint a vészvillogóval álló járművet későn vette észre a teherautó sofőr és nagy erővel neki ütközött. A busz 5 utasa és a teherautó vezetője könnyebben megsérült, a többi utast Zalalövőn helyezték el a mentesítőjárat érkezéséig. Európa

0: Ebben meghaladta az ezret a nyugat-nílusi vírus okozta megbetegedések száma. A legtöbb esetet Olaszországban, Görögországban és Spanyolországban regisztrálták. A német Robert Koch intézet szerint a fertőzöttek ötödénél jelentkezik a lázzal járó influenza-szerű betegség, de csak körülbelül minden századik beteg állapota válik súlyossá. A vírust fertőzött szúnyogok terjesztik. Híreink végén a várható időjárásról. Sok napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat záporzivatar. Emiatt az ország északi és keleti részére figyelmeztetést adtak ki. A szél megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 25-33 fok várható, a déli délkeleti tájakon lesz a legmelegebb. Késő este 14-21 fok valószínű. A jövő hét második felétől jelentős lehűlés várható, és nagyobb mennyiségű eső sem kizárt. Kedves hallgatóink, műsorainkat visszahallgathatják a mediaclick.hu-n. A pontos idő 13 óra 4 perc.
1: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Folytatjuk Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkat itt a Magyar Zene Rádiójában, ahol már is Gáspár Ani énekel, aztán Gáti Pált halljuk, valamint a Miért vagy oly féltékeny, és a Még azt mondják, nincs Szegeden boszorkány című magyar nótát. Miskolci Balogh Zoltán, majd Lendvai Ferenc zenekara kísér. További jó rádiózást kívánok!

És a folytatásban kedves hallgatóink Tarnai Kis László előadásában felcsendül az Oly sok csillag van az égen című hallgató Szirmai László szerzeménye, majd Pándi Piroska Lisztdíjas énekművész is dalra fakad előadásában az Érika hajlik a búzakalász című dalt halljuk, majd Dankó Pista Jegenye fán fészket rak a csóka című melódiája is helyet kap, ekkor Hajnal Nikolettet halljuk. És ha már ebédidő van, akkor egy jó pohár bor is eszünkbe juthat, különösen, ha a zárócsárdás címe így szól, jó ital a kadarka. A kadarka nem egyszerűen egy bor neve, hanem egy régi, különleges kék szőlőfajta, amelynek története szorosan összefonódott a magyar borkultúrával. Eredetét a Balkánhoz kötik, és a hagyomány szerint a délszláv népek hozták magukkal Magyarországra. A 19. században már hazánk egyik legelterjedtebb szőlőfajtája volt. Szekszárdon különösen nagy becsben tartják a kadarkát, a borászok szerint ugyan kényes, érzékeny fajta, de ha jó helyre kerül és szépen beérik, igazán karakteres bort tud adni. Na de sok beszédnek sok az alja, szóljon továbbra is jó ebédhez a nóta. A kadarkáról legvégül Jákó Vera énekel.

továbbra is jó ebédhez szól a nóta, ezúttal Bohács Istvánnal és Berki Péter cigányzenekarával. A Vándor felhők fenn az égen című magyar nótát halljuk Morvai Károly és Szigeti József közös szerzeményét. Tartsanak velünk a folytatásban is!

Kolostyák Gyula, Bárány Pál László, Rigó Mónika és Kollár Katalin nóta felvételeivel megyünk tovább. Hallgassuk meg, a Debrecenben voltam, a Marika te drága, a Nem tudja más csak mi ketten, és a Pattogatott kukorica című magyar népies műdalt.

csiga, biga, paskarika, csiga, biga, haj. Nagyon csókol a galambom, jaj, Istenem, jaj. Ha csókolja, ne, haj, meg ne álljon, jaj, jaj. Csiga, biga, paskarika, csiga, biga.

0: vaskari kocsi napiga haj.
1: Kedves hallgatóink, most itt a Dankó Rádióban ismét szóljon egy kis asztali muzsika, Budai Sándor és zenekara játszik.

Kedves hallgatóink, itt a Dankó Rádióban a Jaj, de magas ez a vendégfogadó című Simon F. Kálmán szerzeményt nem más, mint a világhírű operaénekesnő Miklós Erika előadásában halljuk. Kísér Jónás Géza és zenekara Patai Zoltán primás vezetésével, majd a Három kislány ül a padon című melódiát Szilágyi Sándor adja elő, ekkor már Lakatos Miklós primás vezeti a zenekart. Nótára fel, kedves Dankó család!

Hasít az ég, vihar készül a pusztán. Énekli már is ezt a gyönyörű nótát itt a Dankó Rádióban Morvai Károly és Kulcsár József szerzeményét a legendás énekes Solti Károly. Majd Szász Kati, idősebb Derzsi György és Szántai Ildikó felvételeivel megyünk tovább. A Hűvösebb van már ősz kezd lenni című andalgót követően a Befordultam a konyhára, és az Ezt a kerekerdőt járom én című csárdást halljuk.

kedves hallgatóink! Ennyi fért szombati jó ebédhez szól a Nóta című műsorunk idejébe. Én remélem tetszett a mai zenei összeállítás, és így velünk tartanak majd holnap is. Érdemes lesz, hiszen vasárnap 13 órától megismételjük a most csütörtökön megrendezett stúdió koncertünk felvételeit. Tartsanak velünk, szeretettel várom Önöket. A folytatásban 2-től 5-ig Gál Zoltánnal tölthetik a délutánt, hiszen jön a Szívküldi Szívnek Szívesen című kívánságműsorunk, táncdalokkal, örökzöld melódiákkal, operettslágerekkel és persze magyar nótákkal, majd 5 órától Tudod-e még az én nótám Popovics Lászlóval. Én búcsúzom már, a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Vigyázzanak magukra és vigyázzunk egymásra. További szép hétvégét kívánok. Viszont hallásra holnap.

0: műsorajánló.
1: Hétről hétre különleges vendégek.
2: És persze rengeteg nevet is vár mindenki. De a tét viszont változatlan.
3: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Az autópálya koncessziót is felszámolják. Újabb túlélőket találtak Nepálban. Változékony idő várható. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Balogh Zoltán nevében is. A mikrofonnál Bordi András. A dohány és a kaszinó koncessziók felülvizsgálata után az autópálya koncessziót is felszámolják, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, lépésről lépésre, forintról forintra szüntetik meg a közpénzek jogtalan felhasználását. Korábban Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter arról beszélt, hogy több mint négyszer annyit költött az állam az autópályák üzemeltetésére és felújítására, mint a közutak fenntartására és karbantartására. Egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban induló az 5+5 támogatási konstrukcióval, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a forrásból gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastrukturális fejlesztéseket hajthatnak végre. A pedagógusok demokratikus szakszervezete nem engedi, hogy bármely politikus kisajátítsa a pedagógusok képviseletét. Ezt írta Nagy Erzsébet, a PDS elnöke, a KDNP parlamenti frakció vezetőjének címzett válaszlevelében. Rétvári Bence előzőleg arra kérte a pedagógus szakszervezetek vezetőit, hogy foglaljanak állást Lannert Judit oktatási miniszter tanárokról tett korábbi kijelentéseivel kapcsolatban. Az érdekképviselet elnöke hozzátette, nem hagyják szó nélkül, ha Lannert Judit sértő kijelentéseket tett, de a PDS nem lesz egyik kormányzat kommunikációs szócsöve sem. Hatan megsérültek éjszaka, amikor egy teherautó ütközött egy lengyel zarándokokat szállító busszal Zalalövő közelében. A busz azért állt félre a 86-os főúton, mert korábban elgázolt egy úttesten kóborló juhot. A rendőrség szerint a vészvillogóval álló járművet későn vette észre a teherautó sofőrje, és nagy erővel neki ütközött. A busz 5 utasa és a teherautó vezetője könnyebben megsérült. A többi utast Zalalövőn helyezték el a mentesítő járat érkezéséig. Két újabb túlélőt mentette ki Nepálban 10 nappal a pusztító áradások után. Egy kínai munkást egy vízi erőmű alagútjából, egy nőt pedig egy házból hoztak ki élve. A természeti katasztrófában legkevesebb 1300-an haltak meg. Több mint 5000 embert, köztük 3 magyart, továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Irodalmi beszélgetésekkel, családi programokkal és koncertekkel várják az érdeklődőket a budavári könyvünnepen. Ma egész nap kézműves és hagyományőrző programok kísérik a rendezvényt. Lesz például kovácsműhely, könyvkötészet, virágkoszorú és zászlókészítés is. A Budapest félmaraton miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a főváros több kerületében. Az időszakos lezárások a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is érintik. Az előkészülés

0: területek miatt már ma is több területet lezárnak. A holnapi verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakpartokon. Ami az időjárást illeti, átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat zápor, helyenként zivatar. A szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. A hőmérséklet a délutáni órákban 25 és 33, késő este 14 és 21 fok között alakul.
1: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Szombat délutáni kívánságműsorunkban is nagyon kellemes zenés időtöltést kívánok. Remélem van kedvük velünk tölteni a következő 3 órát. A szerkesztő ma is Nemes Niki, a hangmérnök Wolf Attila. Ma a Viktorokat és Lőrinceket köszöntjük névnapjukon, és azokat, akik szeptember 5-én születtek. Telefonszámunk 061-759-6071. Már is mondom, mi áll az első üzenetben. A mai napon Zalaháshágyon osztálytalálkozó keretében látja vendégül a volt gimnáziumi osztálytársakat Horváth Gyula és felesége. Életkorunkból adódóan igyekszünk minden évben találkozni, hogy felidézzük számos korabeli élményünket, nosztalgiázzunk, megemlékezzünk az eltávozottakról. Az alkalomból adódóan Aracki Lászlótól a Nem csak a 20 éveseké a világ kedvelt és népszerű slágerével köszöntöm az örök ifjú öreg diákokat és a Dankó Rádió hallgatóit. Nagyon kellemes, szép délutánt kívánunk Önöknek, Aracki László énekel.

Irinke néni Csongrádon szeretné meghallgatni a következő nótát, Kovács Apollóniát ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, annak, aki feledni tud.

Hegedűs Lászlóné turkevéről, Farkas Rozikától kérte a következő nótát, kíséri ifje Berki Béla zenekara, mondja meg annak a kislánynak.

Daram Völgyiné Emma szeretné meghallgatni Kisvárdán egyik kedvenc előadójától a nótát. Újvári Marika és Karcagi Nagy Zoltán énekel Sárga a Rigó, kerek a cipó.

0: És most hallgassunk meg egy üzenetet a rögzítőről.
1: Jó napot kívánok, Horváth Rita vagyok. Magamnak szeretnék kérni egy számot, Korda Györgytől a Reptér című számot. Köszönöm.
0: Változatlanul napjaink egyik legnagyobb slágere a Reptér, Korda György énekel.

Péter Finé Marikának sógornője Emike küldi a következő nótát Ceglédre, Gencsésári Törös Kálmán zenekara kíséri, mikor én még a tavaszban álmodozva jártam.

0: Majzik Sándorné Gyulán szeretné meghallgatni a következő nótát. Besenyei Ferencet, ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri. Nem jó mindig minden este a fonóba eljárni.
1: Nem jó mindig minden este a fonóba.

0: Csókra-csókot, aranyos szép kedvesem. Ejhaj, fogságomat, ejhaj, rapságomat, könnyen szívvel viselem.
1: Zsárbogárdon Varga János szeretné hallani a következő dalt. Kutasi Katalint, Lakatos Antal zenekara kíséri. Csak úgy mondom magának.

0: Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén Zárai Márterre emlékezünk, aki idén lenne 100 éves. Egy olyan interjúból idézünk most, amely a Jókai Klubban készült 1986-ban.
1: Minden művész életében, a miénkben is bekövetkezett egy hullámvölgy, ami azt jelentette, hogy nem hogy a rádióban, a Brody utcában nem mehettünk. A televízió már volt, 56-tól kezdve már volt, hiszen 56-ban voltunk először Szovjetunióban, és akkor hoztunk egy televíziót, és dacára annak, hogy mi nem szerepelhettünk, és nem kaptunk lehetőséget, sőt, nagyon felvételt sem, akkor kezdődött az, hogy elindulhatott a kapcsolat, a kultúrális kapcsolat a nyugati államokkal, és mi voltunk azt hiszem az elsők egyikei, akik kimehettek Amerikába, és mi először 65-ben voltunk turnén, aztán 69-70-ben, és akkor Ausztráliába is mentünk Amerikából, az egy 7 hónapos csodálatos szép út volt, és koncerteztünk. Szóval mi tulajdonképpen csak itthon tűntünk el látszólag, hát mit csináljunk, ha nem kaptunk felkérésre, a televíziótól, se a rádiótól, se a lemezgyártól.
0: A sok-sok sláger közül következzék az egyik, Zárai Mártát a Tabányi Együttes kíséri Bolyongok a város peremén.

Önök a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Füle Árpádné kérte a következő nótát. Cegléd Bercerről, Laki Pétert idősebb Sárközi Lajos zenekara kíséri, Nem zörög a haraszt. Ne!

Szolti, Komáromban szeretné meghallgatni a következő nótát, melyet Szolti Károly ad elő. Rongyos csárda.

Majzik Lőrincnek sógornője és testvére küldi szeretettel a következő nótát, és kívánnak boldog névnapot. Sánta Zsoltot Nyári László zenekara kíséri, Vörös bort ittam az este.

0: szeretem a bort.
1: Szendrei Máriának születésnapja alkalmából hosszú boldog éveket kíván erőben, egészségben a Magyar Honvédség pénzügyi tagozata nevében dr. Gruber Nándor, Gyulai Erzsébetet Vöröskálmán zenekara kíséri, Paprika Show.

0: csak igaz lesz talán.
1: Szívködi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Szeretettel köszöntök mindenkit. Végtelenben nyúló szeretettel emlékezem rád, drága szerelmem, Béres Ferenc, halálod 6. évfordulóján, szeptember 5-én. Te már a miskolci szentpéteri kapui temetőben nyugszol, de az én szívem tovább fáj. Amit megéltünk együtt, az egy álom volt, kedvesem, sohasem feledlek. Örök szeretettel párod Marika Miskolcról. Szeretném kérni bagódalát, az egy rózsaszál szebben beszél. Hálásan köszönöm kérésem teljesítését.
3: Köszönöm, hogy hívott minket. Peller Kára énekel.

Kutai Andrásnénak és Schuller Rozáliának nevük napja alkalmából sok erőt, egészséget kíván a Schuller család. Pere Jánost Szalai Antal zenekara kíséri, szívemben muzsikál egy szép nóta.

0: Komáromból Mátyusné Erzsike Rigó Jancsitól kért nótát vagy nótákat. Egy dalcsokor következik, kísér Balázs Tamás Prémás és Jónás Géza zenekara. Úgy szeretem arányimat.
1: Mert úgy szeretem.

A soproni Kék Keriben 1963-ban érettségizett osztálytársainak küldi a dalt, és szeretettel köszönti őket Cili. Radnai György énekel, Moszkva parti esték.

Újhartyánból Velemi Károlyné férjének és testvérének kérte a nótát, melyet Andrik János énekel, akinek a lelke beteg. Akinek a...

Érdemes velünk tölteni a következő órát is. Elhangzik majd a tiszta fehér oltár, a valamikor fehér rózsa volt az én virágom, és a jaj de szép kék szeme van magának kezdetű nóta is. A hírekig a Bánát zenekar játszik.

0: A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén vasárnap Aux Éva színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy miként lett a színpadi mozgás tudorából a színházak tudományának képviselője, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy párja Őze Áron színművész mennyire szigorú feleségével a teátrumi munkák közben. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is.
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Családbarát. Minden hétköznap 9 óra 40 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Meghosszabbították az ukrán menedékesek védelmét. Több megyében és a fővárosban is károkat okozott a viharos szél. Változékony idő várható. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Balogh Zoltán nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Meghosszabbította a kormány az ukrán katonai szolgálat elől menekülők befogadását. A magyar közlönyben tegnap este megjelent rendelet szerint Magyarország továbbra sem ért egyet azzal az uniós döntéssel, amely kizárná a védelemből azokat az ukrán állampolgárokat, akik katonai kötelezettségük miatt nem hagyhatják el Ukrajnát. A menedékesek személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló okmányok 2028. március 4-ig maradnak érvényesek. Háromnapos tűzszünetet rendelt el az orosz elnök. Az éjfélkor életbe lépő intézkedés szerint három napig szüneteltetik a Kijev elleni légi csapásokat, mivel egy amerikai delegáció érkezik Moszkvába. Steve Witkoff, az Egyesült Államok békemissziókért felelős, különleges elnöki megbízottja, és Jared Kushner főtárgyaló, az amerikai elnök veje, a tervek szerint ma folytat megbeszélést Vladimir Putyinnal. A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony segítséget nyújtson az autósoknak, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, olyan megoldásra van szükség, amely a védett tárral ellentétben nem okoz készlethiányt, valamint nem kerül havonta több 10 milliárd forintjába a költségvetésnek. Hozzátette, a stabil és működő állam alapja a beinduló gazdaság, az uniós források hatékony felhasználása, a külföldi és hazai beruházások egyensúlya, valamint a versenyképes magyar KKV-szektor. Egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások a Ganz-Ábraham gazdaságfejlesztési program keretében induló 5+5 támogatási konstrukcióval, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a forrásból gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastruktúrális fejlesztéseket hajthatnak végre. Európában meghaladta az 1000-et a nyugat-nílusi vírus okozta megbetegedések száma. A legtöbb esetet Olaszországban, Görögországban és Spanyolországban regisztrálták. A német Robert Koch intézet szerint a fertőzöttek 1/5-nél jelentkezik a lázzal járó, influenza-szerű betegség, de csak körülbelül minden 100. beteg állapota válik súlyossá. A vírust fertőzött szúnyogok terjesztik. Tűz ütött ki Szegeden egy 5 hektáros telephelyen. 13 autó és egy kis teherautó égett, valamint faházak is lángra kaptak. A tűzoltók megfékezték a lángokat, és az egyik bódéból egy gázpalackot is kihoztak, mielőtt az berobbant volna. Autókra, épületekre és vezetékekre dőlt fák, leszakadt faágok miatt riasztották a tűzoltókat több megyében és Budapesten is. Délutánig a többi között Baranyában, Bácskiskunban és Csongrád-Csanád megyében volt szükség a munkájukra, a fővárosban pedig a második és a hatodik kerületben kellett kidőlt fákat eltávolítaniuk. Ami az időjárást illeti, sok napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A szél megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódhat. A hőmérséklet napközben 25 és 33 fok között alakul, a déli délkeleti tájakon lesz a legmelegebb. Késő estére 14 és 21 fok közé hűl majd a levegő. 15 óra 4 perc.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5.

0: napokig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
1: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, folytatjuk a kívánság műsort. Mohácsiné Eszter két húgának küldi a következő nótát Gyöngyösről. Szalai Lászlót Lakatos Antal zenekara kíséri, egy asszonynak 9 a lánya.

70. házassági évfordulójukra húgomnak, Somogyiné Lukács Gizellának és sógoromnak, Somogyi Bélának kérem a dalt, sok szeretettel Kollár Benedekné. Tamun Erika és Bokor János énekel kísér Déki Lakatos Sándor zenekara, Tiszta Fehér Oltár.

Édesapjának, Gyökeres Sándornak szeretettel küldi Kisvárdára a következő dalt, Ágnes. Vörös Editet Jónás Géza zenekara kíséri, Az a szép, az a szép.

0: Farkainé Anna Mária unokájának Máténak küldi szeretettel a következő dal Debrecenbe. Balázsovics Edit, Kútvölgyi Erzsébet és Revicki Gábor énekel többek között a Dzsungel könyvéből.
1: Várj, Balú! És mekkora pofont akarsz neki adni?
2: Hogy a fa adja a másikat.
1: Ne, mit képzelsz? Egy szelíd suhintás is megteszi.
2: Ezt nem mondhatod komolyan, Bagira.
1: Na jó, egyezzünk ki egy közepesben.
2: Szó sem lehet róla, Bagira. A pedagógia lényege a szigor. Először is elő a régi elvvel. Először

0: Külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Szeretnék küldeni egy gyönyörű dalt dr. Bertók Ferencnek Mezőkovács házára, és ezzel a dallal kívánok neki nagyon szép, boldog és vidám napsütéses délutánt. Ha majd a tavasz szívünkben újra visszatér, ezt küldi neki Gyoma Endrődről, Manyika. Önöknek minden jót kívánok, jó egészséget, viszont hallásra. Köszönöm szépen!
2: Köszönöm kedves kérését, mi is a legjobbakat kívánjuk. Gergely Róbertet, Hankó József zenekara kíséri, ha majd a tavasz.
3: Ja Istenem! Ez a zene. Vannak felejthetetlen pillanatok az életben, amelyeket még visszaálmodni is gyönyörűség. Mert mindig ott bujkál az emberben valami furcsa kis remény, hogy hát egyszer mégis visszajön valaki. Megáll előttünk gyönyörű tavaszi ruhában, ránk mosolyog, és a florentin kalapja alól azt suttogja, magával vacsorázom ma este a kaszinóban, és közben szól ez az édes kis

Emlékszem, nemrég még együtt voltunk. A fák aranyleveleket terítettek a lábaink elé, és most nem tudom, hol vagy, merre jársz, van-e valaki veled, vagy egyedül vagy, mint én. És amikor hallom ezt a gyönyörű zenét, és tavasz van, még mindig várlak, várlak, mert ma is ugyanúgy, mint akkor, halálosan szeretlek.

Kádár Néirénke Békésről fél évvel együtt szeretné meghallgatni közös kedvenc nótájukat. Lukács Anitát ifjabb Berki Béla zenekara kíséri. Jó estét kívánok!

Fiára 66. születésnapja alkalmából emlékezik édesanyja Faragó Istvánné egy budapesti idősek otthonában. Hajdú Tibor Pécsről Gyöngyikének küldi a dalt. Szilágyi Sándort Lakatos Miklós zenekara kíséri. Valamikor fehér rózsa volt az én virágom.

mit ér a rongyos világ, ha nem szeret. Lila akácok, minek a szív,

0: Szeretni, nem szabad.
1: Földiné Katalin szüleinek küldi a következő nótát Miskolc Tapolcára, Kis Károlyt Lakatos Antal zenekara kíséri, Elmegyek én.

Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén Zárai Mártára emlékezünk, aki idén 100 éves lenne. Egyik nagy slágerük következik felejthetetlen férjével, Vámosi Jánossal, Csiripelő madarak.

39. házassági évforduló alkalmából sok szeretettel köszönti férje Dobiné Béres Máriát, és további jó egészséget kíván szeretettel. Dániel Gábor énekel, jaj de szép kék szeme van magának.

ilyen zika nyelve, hogyha pedig csodálkoznak gondoltuk.

0: piaci könnyelve. Földesi Zoltánné szeretné Füzes gyarmaton meghallgatni a következő nótát. Zsuzsa Mihály énekel, Icarica kukorica.
1: Icarica kukorica, nem a cica, csak a vica volt, aki a tejfölt megette, megette. Suba, suba, gönder, suba, van még kislány a faluba, lesz szeretőm tél is még helyette. Icarica kukorica, nem a cica, csak a

0: Szívködi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Paricsak Józsefné vagyok Budáról, és szeretném azt az éneket, hogy az, akinek bánata van, minden reggel könnyes szemmel ébred malomnak. Köszönöm.
2: Köszönöm a hívását, mások is kérték a dalt. Papdéné Röszkén férjére halálának 14. évfordulója, és házasságkötésük 50. évfordulója alkalmából emlékezik. Szabó Sándorné Szamos Újlakon nővérére Ilonára, aki a Fülesdi temetőben nyugszik, emlékezik szeretettel. Hollai Bertalant Jónás Mátyás zenekara kíséri, az, akinek bánata van.

dalcímek műsorunk következő órájából, a vásárhelyi híres promenádon az első szerelem és Sárdi Jánostól a rózsalevél. Várom Önöket a hírek után, most a Magyar Rádió népi zenekara játszik.

0: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
1: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől. A Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Az autópálya koncesziót is felszámolják. Több tízezren tüntettek Zágrábban az illegális hulladék lerakás miatt. Változékony idő várható. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Balogh Zoltán nevében is. A mikrofonnál Bordi András. A dohány és a kaszinó koncesziók felülvizsgálata után az autópálya koncesziót is felszámolják, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, lépésről lépésre, forintról forintra szüntetik meg a közpénzek jogtalan felhasználását. Korábban Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt arról, hogy több mint négyszer annyit költött az állam az autópályák üzemeltetésére és felújítására, mint a közutak fenntartására és karbantartására. Egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban induló 5 plusz 5 támogatási konstrukcióval, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a forrásból gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastruktúrális fejlesztéseket hajthatnak végre. A pedagógusok demokratikus szakszervezete nem engedi, hogy bármely politikus kisajátítsa a pedagógusok képviseletét. Ezt írta Nagy Erzsébet, a PDS elnöke, a KDNP parlamenti frakció vezetőjének címzett válaszlevelében. Rétvári Bence előzőleg arra kérte a pedagógus szakszervezetek vezetőit, foglaljanak állást Lannert Judit oktatási miniszter tanárokról tett korábbi kijelentéseivel kapcsolatban. Az érdekképviselet elnöke hozzátette, nem hagyják szó nélkül, ha Lannert Judit sértő kijelentéseket tett, de a PDS nem lesz egyik kormányzat kommunikációs szócsöve sem. Több tízezren tüntettek Zágrábban az illegális hulladéklerakás miatt. A horvát hatóságok előzőleg mintegy 37 ezer tonna illegálisan elhelyezett szemetet találtak egy Gospić közelében fekvő egykori mezőgazdasági kombinát területén. A gyanú szerint az újrahasznosíthatóként feltüntetett hulladék jelentős része Olaszországból érkezett, majd részben elföldelték azt, részben pedig a szabadban halmozták fel. A tüntetők szerint a kormány túl lassan reagált, a környezetvédelmi rendszer pedig változtatásokra szorul. A felszólalók az érintett területek azonnali kármentesítését és a felelősök megnevezését követelték. Lezuhant egy vadászbombázó egy görögországi légi bemutatón. Az F4-es Phantom gépe egy Atin melletti repülőtérnél zuhant le. A két pilóta sorsa egyelőre tisztázatlan, és azt sem tudni, hogy a nézők közül megsérült-e valaki. A helyszínen készült videófelvételen fekete füst látható pár száz méterre a légi bemutatót figyelemmel követő tömegtől. Autókra, épületekre és vezetékekre dőlt fák, leszakadt faágak miatt riasztották a tűzoltókat több megyében és Budapesten is. Délutánig a többi között Baranyában, Bács-Kiskunban és Csongrád-Család megyében volt szükség a munkájukra, a fővárosban pedig a harmadik és hatodik kerületben kellett kidőlt fákat eltávolítaniuk. Ami az időjárást illeti, sok napsütés mellett átmenetileg beborul az ég és elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. Délután 25 és 33 fok között alakul a hőmérséklet, a déli délkeleti tájakon lesz melegebb, késő este pedig 14 és 21 fok közötti értékek várhatók majd.
2: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
4: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, folytatjuk a kívánságműsort. Telefonszámunk 061-759-6071. Szeredi Istvánné Velencén szeretné meghallgatni kedvenc nótáját, Kalina Enikőt és Dócs Pétert, Miskolci Balogh Zoltán zenekara kíséri, 6 nap óta szól a nóta.

Dombegyházáról Fotó Sándorné nővérének küldi a következő dalt nagyon sok szeretettel. Szigeti Esztert Lakatos Miklós zenekara kíséri a vásárhelyi híres promenádon.

Karácsonyné Irénke Szász Halombattáról kérte a következő nótát, Budai Beatrixet Nyári László zenekara kíséri. Van nekem szeretőm egy nehány.

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Ivan Smihely vagyok Gyömrőről. Szeretnék Alsószörnökre küldeni egy dalt. 79-ben, amikor leszereltem, ott hagytam egy nagyon aranyos kislányt, és annak szeretnék küldeni egy dalt. Önökre bízom, hogy milyen számot adnak. Nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra.
2: Remélem tetszeni fog a választásunk. Budapesten Lalinak küldi ugyanezt a dalt régi soproni szerelme. Máté Péter énekel, az első szerelem.

Csillagnéth Erike, Vámos Pércsen szeretné meghallgatni a következő nótát, Kalmár Magdát, Balog Albert zenekara kíséri, Mit susog a fehér akác?

Dalla Tiborné Székesfehérvárról, kedvenc énekesétől, Jenei Gábortól kért egy nótacsokrot, kísér Johann János zenekara, Káposzta, Káposzta.

Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén a 100 éve született Zárai Mártára emlékezünk. A következő slágert a Magyar Rádió vonós tánczenekarával adta elő, csak félig lenne meg az, ami nincs.

Gergó Istvánné szabadbattyámból Bányai Mártontól kért egy nótát, kísér Németh Csicsó József zenekara, Pándlikás kalapon fújdogálja a szél.

Gazdik Sándorné szeretné meghallgatni az egyik legismertebb, legkedveltebb nótát. László Imrét ifjabb Berkes Béla zenekara kíséri, Akácos út.

Daróczi Imréné Nyíregyházáról, Egri Józseftől kért nótát, kettő is lesz belőle, Bangó János zenekara kíséri, Szegletes udvar és Már mi nálunk babám, ez hangzik el.

0: Judith hívnak szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket. Sárszent Miklósra az 1962-ben végzett osztály kedves tanáraira és osztálytársaira gondolunk sok szeretettel, és kívánunk nagyon jó egészséget, Savanyi Margit és Magosi Balázs, és szeretnénk kérni emlékezésre adalt Komár László 20 év múlva. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
2: Nagyon sok szeretettel játsszuk. Komár László énekel.

Sipos Gabriellának nagy kanizsára küldi a következő dalt, Csaba. Bétót Magdát, Lendvai Csúcs Jenő zenekara kíséri, elmegyek az életedből.

Babos Lőrincnek testvére küldi névnapi alkalmából a következő kedvenc nótáját sok szeretettel. Karcagi János, Németh Csicsó József zenekara kíséri Szőke kislány csit-csit-csit.

keredemben. Ezt írta hallgatónk. Mély gyászban, de nem reménytelenül írok önöknek. Férjem 54 évi házasság és súlyos betegség után örökre itt hagyott. Szeptember 5-én lenne 87 éves. A közelmúltban helyeztük örök nyugalomra. A kis német kápolna ablakai megremegtek Sárdi János hangjára. Ez a zene fejezi ki a hiányt, a fájdalmat. Szeretném hallani férjem születésnapján. Köszönettel Piroska Lipcséből. Sárdi János énekel, Rózsalevél.

Kedves hallgatóink, kívánság műsorunk hangzott el, remélem örömükre szolgált a kínálat. A szerkesztő Nemesneki volt, a zenei szerkesztő Szabó Tamás. Én Gál Zoltán vagyok, és további nagyon kellemes hétvégét kívánok önöknek. Salasovics Dezső zenekara játszik. Viszont hallásra holnap.

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén vasárnap Aux Éva színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy miként lett a színpadi mozgás tudorából a színházak tudományának képviselője. De az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy párja Őze Áron színművész mennyire szigorú feleségével a teátrumi munkák közben. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is.
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Ősszel minden megváltozik.
3: Szeretnék egy kedves kezdést magunknak.
2: De van, ami marad.
4: Most már minden világos.
2: A baba teljesen egészséges.
4: Ez egy igazi csoda.
2: Pillanatok, amelyek összekötnek.
5: Éljük tovább az életünket.
4: Ez minden vágyom, Maria.
2: Ahol együtt nevetünk.

0: Háromnapos tűzszünetet rendelt el az orosz elnök. Az éjfélkor életbelépő intézkedés szerint három napig szüneteltetik a Kijev elleni légicsapásokat, mivel egy amerikai delegáció érkezik Moszkvába. Steve Witkoff, az Egyesült Államok békemissziókért felelős különleges elnöki megbízottja, és Jared Kushner főtárgyaló, az amerikai elnök veje, a tervek szerint ma folytat megbeszélést Vlagyimir Putyinnal. Itthon meghosszabbította a kormány az ukrán katonai szolgálat elől menekülők befogadását. A magyar közlönyben tegnap este megjelent rendelet szerint Magyarország továbbra sem ért egyet azzal az uniós döntéssel, amely kizárná a védelemből azokat az ukrán állampolgárokat, akik katonai kötelezettségük miatt nem hagyhatják el Ukrajnát. A menedékesek személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló okmányok 2028. március 4-ig maradnak érvényesek. Megnyitották az új tanévet a kárpátaljai magyar iskolák. A Beregszászhoz közeli nagybereggi református templomban rendezett tanévnyitón a magyarságpolitikáért felelős helyettes államtitkár kijelentette, a pedagógusok és a magyar iskolát választó szülők helytállásának érdeme, hogy a háborús körülmények ellenére továbbra is kinyitnak az iskolák. Kolla István hozzátette, a magyar kormány továbbra is támogatja a kárpátaljai magyar oktatást az óvodától a felsőoktatásig, ezen felül pedig 115 millió forinttal hozzájárul a július végi viharban megrongálódott oktatási épületek helyreállításához is. A pedagógusok demokratikus szakszervezete nem engedi, hogy bármely politikus kisajátítsa a pedagógusok képviseletét. Ezt írta Nagy Erzsébet, a PDS elnöke, a KDNP parlamenti frakció vezetőjének címzett válaszlevelében. Rétvári Bence előzőleg arra kérte a pedagógus szakszervezetek vezetőit, hogy foglaljanak állást Lannert Judit oktatási miniszter tanárokról tett korábbi kijelentéseivel kapcsolatban. Az érdekképviselet elnöke hozzátette, nem hagyják szó nélkül, ha Lannert Judit sértő kijelentéseket tett, de a PDS nem lesz egyik kormányzat kommunikációs szócsöve sem. Több tízezren tüntettek Zágrábban az illegális hulladéklerakás miatt. A horvát hatóságok előzőleg mintegy 37 ezer tonna illegálisan elhelyezett szemetet találtak egy Gospić közelében fekvő, egykori mezőgazdasági kombinát területén. A gyanú szerint az újrahasznosíthatóként feltüntetett hulladék jelentős része Olaszországból érkezett, majd részben elföldelték, azt részben pedig a szabadban halmozták fel. A tüntetők az érintett területek azonnali kármentesítését és a felelősök megnevezését követelték. Lezuhant egy vadászbombázó egy görögországi légi bemutatón. Az F4-es Phantom gép egy Atén melletti repülőtérnél zuhant le. A két pilóta sorsa egyelőre tisztázatlan, és azt sem tudják, hogy a nézők közül megsérült-e valaki. Itthon holnap gyengén felhős napos időnk lesz, a szél sokfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 13 és 18 fok között alakul, napközben pedig 24 és 28 fok közötti értékekre számíthatunk majd. A pontos idő 17 óra 4 perc.
1: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.
2: Írd nekem a szeretőnk, írd nekem a szeretőnk.

Üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! Kezdődik a Tudod-e még az én nótám című műsor a Dankó Rádióban. Minden ember ugye őriz olyan történeteket, amelyekből egy kicsit mi is gazdagabbak lehetünk. Az elmúlt időszakban sok hallgatónkkal beszélgettünk az ország különböző pontjairól, és a mai műsorban ezekből az őszinte érdekes és olykor megható történetekből idézzünk fel néhányat. De persze várom továbbra is a jelentkezést, hiszen hamarosan folytatjuk majd a beszélgetést új hallgatókkal és új történetekkel. 061-759-6071-es a telefonszámunk, az üzenetrögzítőnk. Adják meg a nevüket, telefonszámukat és azt, hogy ebben a műsorban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban szeretnének szerepelni. Ugyanezt megtehetik az e-mail címünkön. dankoradio@mtva.hu. Kezdődjék tehát itt, a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsor.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a hát Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Csabával beszélgetünk, az Ergo felvételével megyünk tovább hamarosan. Baldag a katona. No, mikor volt ön katona? Melyik esztendőben?
1: Hát ilyen 79 és 81 között voltam katona. Egy korábbi műsorban beszélgettünk már a katonaságról, de sok minden nem fért bele abban a beszélgetésben.
0: És akkor most pótolhatjuk.
1: Van néhány olyan érdekes dolog, amit jó szívvel mesélek el, mert tényleg érdekes élmény volt.
0: No, meséljem.
1: Ilyen volt többek között az ezred élesző gyakorlat, amikor Bakonyi bekártottunk, és igaziból éleszőszerekkel ment a harcászat, és ez harckosi támogatással volt. És akkor esett le az állunk, és rácsodálkoztunk a harckosikra, és ijesztő is volt egyben, hogy menet közben terepen ment a harckocsi, nem kis sebességgel, és az ágyúcső az mozdulatlanul a célra irányult, nem mozgott a harckocsival együtt. Célra tartott az ágyúcső. És több kilométerre lévő teherautó maketteket telibe lőtték a harckocsival. Ez egy hihetetlen élmény volt, tűrünk pár méterre, hogy az megtörtént és láttuk, az mind a mai napig érdekes. Volt egy érdekesebb dolog is. Volt egy kísérző őrmesterünk. Róla az előző adásban beszéltem, és amikor az alakiképzésnél volt a hatásbemutató, hogy melyik fegyver milyen hatást tud elérni, ő elég sajátos módon mutatta be a nyeles kézigránátot. Ugye azt kell tudni a nyeles kézigránátról, hogy a parázs irányban van repesz hatás, tenger irányban nincs repesz hatás. Sőt, féltérre ereszkedett, a rohamfűszor tetejére széthúzta a gránátot, élesítette, a rohamsapka tetejére rátette a gránátot, és ott robbant fel a gránát. Ezzel demonstrálta, hogy tengelyirányú repesz hatás nincs, paláskirányú repesz hatás van csak. Igen ám, csak ez az őrmester szerette a tütüt is. Mint általában akkoriban ez jellemző volt.
0: Milyen szakzsargonnal fogalmazta meg, igen. Na és mi történt?
1: Kicsit filompottam.
0: Igen.
1: Kicsit szellős volt a feje, és meglibbent, és egy repesz levitte a fülét. Az edzetpanaszok akkor jutott be ezt a fajta bemutatást.
0: Igen.
1: De hatásos volt nagyon, tehát azt látni, hogy a fején robban a gránát, az nagyon hatásos volt. És ami érdekes volt még a katonaságnál, 80-ban déli szomszédunk halálakor volt három napos háborús veszélyharckészültség. Az úgy nézett ki, hogy a technika, az járó motorra kint volt a lottanyódvaron, valamennyi ilyen nappal járt a motor, valamennyien új gyakorló ruhát kaptunk, megkaptuk a fegyvereket, lőszert, alakzatba közlekedhettünk, ruhába aludtunk három napon keresztül, és fel voltunk arra készülve, hogy bármikor jön a parancs, azonnal indulunk. Tehát voltak olyan élmények a seregben, ami mind a mai napig emlékezetes élmény.
0: Igen, egyébként édesapám is mindig szeretett beszélni a katonai éveiről. Ez egy konkrét téma volt visszatérően. Egyébként önnek is vannak ilyen régi vidám történetei, mert ezek érdekesek voltak, inkább technikailag érdekesek, amiket elmesélt. Ilyen vidám történetek is megmaradtak a katonaság éveiből?
1: Hát volt jó pár, mert annak idején mi mentünk négybatossági munkára. Első lépcső szövész ezrednél voltam katona a Dunántúlon, Nagy Kanizsán, és Budapestre jártunk négybatossági munkára. Ott aztán sok minden előfordult, mert ugye keveredtünk a polgári dolgozókkal, a rengeteg konzervet kaptunk ellátmányként, legtöbbször gazdát cseréltek ezek a konzervek. Jó barátságok alakultak beszélgetés közben. Közös estéket tartottunk, beszélgetős estéket, jártunk táncolni. Tehát voltak ilyen jellegű dolgok is.
0: Értem. Na hát akkor hallgassuk meg a dalt, jó, amiről eszébe jutottak ezek az igazán érdekes technikai részletek. Jöjjön tehát a Ballaga katona, az Ergo felvétele Csaba kérésére, itt a Dankó Rádióban.

0: volt sohasem.
1: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Margit a vendégünk, sárga részből van a Pipa Kupakom. Egy kis vidám dal, így a következő percekre. No, miért pont ez a vidám dal, ami hát, a kedvencei között van?
2: Érdekes dolog ez, hogy miután így, hát kezdek ugye nem öregedni, csak úgy a ifjúkoromat elhagyván, és egyre igen, többet gondolok vissza így a gyerekkoromra, a régi történetekre is, és akkor is ez volt, hogy nagyapámnak tényleg volt egy ilyen pipája, és mi gyerekek elcsentük, és ilyen száraz napra forgó levelet tettünk bele, és azt úgy szívtuk. és akkor valahogy észrevette nyilván, mert ugye dohány volt, hát nem a dohány hamu volt benne, hanem az a napraforgó törvelék, és akkor minket megbüntetett.
1: Na és hogyan? Hiszem, hogy,
2: hát úgy, hogy ott volt egy nagy dézsa az udvaron, és bele kellett menni nekünk a hideg vízbe, hát nyár volt, és akkor ő meg felhúzta a kerekes kútból a vödörrel a vizet, és ránk locsolta. Na, ez volt a nagy büntetés. De hát ezek olyan élmények, komolyan, hát most, de visítottunk, hát ugye négy gyerek volt, plusz még kettő, csak akkor ők még nem volt. Tehát 6 unokatestvér, minden nyáron együtt nyaraltunk. Hát el tudja képzelni Popovics úr, hogy mik voltak ott a 6 kis kölyök, miket művelt. Berugattuk a disznót, mert az eper fáról hullott az erjedt eper, összeszedtük, igen, és oda tettük el, és nem tudott menni, össze-vissza ment. Hát az olyan élmény volt, hogy de azért nem haragudott, mert máskor is szedte már össze ott az erjedt epret, és akkor is ilyen kis illuminált állapotba került. De hát ezek olyan emlékek, élmények, hogy ezt hiába mesélem itt a gyerekeim vagy az unokáimnak, de nem is nagyon értékelik egyébként.
1: Igen, hát ők másban vannak már.
2: Persze.
1: Más világban vannak, egy másik.
2: Na, hát így ilyeneket csináltunk, és így eljutott eszembe ez a pipakupak, mert úgy is emlékszem rá, hogy valami rész is tényleg volt rajta, valami rész. Ilyen le lehetett csapni úgy a tetejét, mint egy fedőt, hogy rátenni a pipára, és akkor az biztos, hogy rész volt, tehát ez egy rész, sárga rész volt a pipakupakom, és hát ez már soha nem jön nekünk vissza, de olyan jóra emlékezni. És itt az ifjú gyerekkoromat idézi fel, és tényleg ez már az öregedés jele sajnos, hogy egyre többet gondolunk vissza.
1: Igen. De milyen jó visszagondolni, nem?
2: Nagyon, és van mire. Vannak olyan élmények, ugye, hogy amit az ember soha nem felejt el.
1: Na akkor hallgassuk is meg jó a dalt, aminek kapcsán mindez eszébe jutott, ezek a szép élmények. Sárga részből van a Pipakupakom. Ez jön tehát Margit kérésére, itt a Dankó Rádióban.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. A következő felvétel kapcsán is Erdélyországban fogunk járni András jóvoltából. Zúg a fenyves a Hargitán. Na milyen régi emlékek jönnek elő, amikor ezt a dalt hallja?
1: Ajaj, hát tudja, annak idején onnan hordtuk a Hargita alól az erdőből a fát, mert volt bükkfa, aztán magasabbra nyírfa, aztán gyertyánfa, és aztán jöttek a fenyők így a Hargita oldalába.
0: Igen.
1: És a szerszámfákat is onnan hoztuk. A löcsnek valót, a rúdaknak valót, mindent, oda nyírfa kellett. És aztán mindig oda mentünk, aztán volt, amikor jól megvert az eső, de édesapám mindig azt mondta, hogy nyáron azt mondja, soha nem szabad letenni az újjast. Ez a téli kabát volt, amit ugye szőttek, fontak, nyírták a jókat, és abból készítették nekünk a ruhát. És aztán oda mentünk, hát a Hargita volt, ha, mert azt mondja, hogy neki is a nagyapja azt mondta, hogy nyáron mindig magaddal vitt az újast, télen nem muszáj felvett. Hát persze, hogy télen felveszi az ember, mert ott hidegek voltak, nem így, ahogy mostanában, hogy alig van tél, vagy nincs tél.
0: Igen.
1: No, hát ezért aztán mondom, hogy kiválogattuk, megkötöttük az ökröket, vagy ha tenekkel mentünk, aztán azért, mert ez egy kicsit olyan, a 17 falusi úgy hívták ott a Hargita alatt, ez a nyíres. És a direkt olyan, nem kellett összeeszkábálni a lőcsöt, hanem meg volt ott a formája. Úgy jártunk, megkötöttük az állatokat, és mentünk, és keresgéltük, és azokat vágtuk ki, ugye egy-kettőre ilyen fűrésszel. Úgy hívtuk, hogy harcsafűrész, ez az átvágó fűrész, vagy hogy hívják itt, nem tudom pontosan. Na.
0: Mm-hmm.
1: És aztán hát estére pedig volt, amikor szénát vagy füvet kaszáltunk, a szénabogják tövében leültünk, és akkor nagyokat énekeltünk a bírókkal, mert édesanyám az volt bíró, vagy 5-6-on, és akkor visszaverte az erdő a
0: hangot, uh-huh.
1: A hangot, az éneket, és akkor mikor hazamentünk, mondta most a anyám, hogy hallottam, hogy szépen énekeltetek, hogy itthon voltatok, azt mondja, a semmiket meg a bírók, azt mondja. Na hát ez így zúgott.
0: Így van, ezt akartam mondani, hogy nem a szél miatt zúgott, hanem az ének hangjuk miatt.
1: Igen, na akkor... csak még...
0: Igen? Igen? Mondja csak.
1: Csak még annyit akartam mondani, hogy a Facebookon kaptam ott az egyik unoka húgomtól egy élete olyanokat, hogy itt télen a Hargita, és ahogy mennek fel a szának, csilingelnek, várják az utasok lent, és akkor énekelve mennek felfelé. Ja Istenem, mondom, milyen jó volna oda most elhelyezkedni, és engem is felvinnének a Hargitát.
0: És eszébe jut ez a régi szép emlék, amit most elmesélt nekünk. Persze. Na akkor hadd zúgjon, jó? Zúg a fenyves a Hargitán. András kérésére forog itt a Dankó Rádióban.

Isten engem. Miért kell így megszenvednem? Nem ártottam, nem védettem. Nyugtott mégsem lel a lelkem.

0: a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják, Erzsébet beszélgetünk. Halljátok, cigányok, ez az első felvétel, amelyet meghallgatunk. No, Erzsébet, akkor milyen emlékek idéződnek fel, amikor megszólalnak ennek a dalnak az első taktusai?
1: Komolyan mondom, a fiatalságom, hogy még, hogy szerettem énekelni, táncolni, szórakozni fiatal koromban.
0: És hogyha azt mondja, hogy fiatalság, akkor a 10 éves, vagy inkább 20 éves korára gondol?
1: Hát a 20 éves, mert akkor tanítottam táncot is.
0: Uh-huh. És milyen táncot tanított?
1: Hát ilyen táncolt, ilyen. Uh-huh.
0: Tehát társas táncokat?
1: Igen. Igen.
0: Tehát nem néptáncot, hanem társas táncokat oktatott?
1: Rendes táncot, igen.
0: Mindenfélét egyébként? Tehát az összes műfajt?
1: Tangótól elkezdve keringőig mindent. Mindent. Ó, hát milyen táncos voltam is, semmi.
0: És sokan jártak? Ez egy tánciskola volt?
1: Hát ez egy tánciskola volt a Zene Akadémiához közel. Nem tudom, tetszik-e emlékezni, de hát nem hiszem, mert maga azért még sokkal fiatalabb.
0: Így van, így van. Jól sejtem.
1: Nem tudja. De ott volt egy ilyen iskola, és akkor oda jártunk, ilyen tánciskola volt tulajdonképpen. Mennyi voltam? 18-17 éves. Hát, az már... Popovics még volt.
0: Igen, akkor még csak oda járt, utána meg tanított is.
1: Utána tanított, amikor még meglátta a tanár, hogy táncolok minden, és azt mondta, Erzséke, nem vállalnád, de tudom, nagyon szívesen. Hát de egyébként én milyen festőművészeti főiskolán modell voltam, fejmodell voltam. Képzelj el, olyan jól néztem akkor ki, hát fejmodell voltam, de uh-huh. Jó pénzt kaptam érte, közben iskolába jártam.
0: Akkor mindig festették az arcát?
1: Festettek, rengeteg van külföldön, meg a Schrobli szobrászművész, az meg azt csinálta velem, hogy képzelti fáról kellett a cseresznyét leszednem, egy lábon álltam, 16 éves voltam, összeveletemet. Képzeti, egy lábon álltam, és mondtam neki, jaj, művésztől, én már nem bírok állni. Azt mondja, de kedvesem, muszáj, hát akkor nem tudom megcsinálni. Na jó, hát mondom, akkor csináljuk. Hát képzeljeti el.
0: Igen, hát, őrület.
1: Hosszú évekig ott voltam a képzőművészetőiskolán.
0: Őrület. Na, hallgassuk meg a dalt, jó?
1: A kincosztály volt akkor még abban az időben.
0: Na, hallgassuk meg a dalt, amely erre a tánciskolára emlékezteti. Itt a Dankó Rádióban Erzsébet kérésére forog, tehát a Halljátok, cigányok!

Kedves hallgatóink, önök a Dankó Rádióban a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották, ahol ma ismét megszólaltak azok a történetek, amelyeket az elmúlt hetekben, hónapokban különösen emlékezetessé tették beszélgetéseinket. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és várom további jelentkezésüket a műsorba. 061-759-6071-es az üzenetrögzítőnk, az e-mail címünk pedig dankoradio@mtva.hu. Érkezik hamarosan Balogh Marianna és a Tutt népzenei szótár, utána pedig ugye Egri József és a Túl az Operencián. Holnap délután 5 órától ismét Tudod-e még az Én Nótám? Én mára búcsúzom, Popovics Lászlót hallották. Minden jót, viszont hallásra!

0: népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink, ez itt a Variációk népzenére 173. adása.

Fekete Bori, junior primadíjas népdalénekes, aki a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népi énekszakos hallgatójaként végzett. A Főszállott a pávából ismerhettük meg. Szülei kiskorától aktívan bevonták a hagyományőrző zenei életbe, így nem volt kérdéses, hogy milyen úton induljon el. Noha alapvetően népdalénekesként kezdte a pályáját, az utóbbi években egyre több olyan zenei műfajban és stílusban is kipróbálta magát, amelyek túlmutatnak a hagyományos népzene határain. Második önálló lemeze 2025-ben jelent meg, amely magyar-szováti hagyományos népzenét tartalmaz. Ezen a hétvégén Fekete Bori lemezéről válogatunk.

Muzsikáljatok mezőségit, hangzik el napjaink Revival táncházainak forgatagában. Ekkor a zenekar neki fog egy magyar palackai rendnek, hiszen tudja, hogy a táncolni vágyók mezőségi alatt a magyar palackai muzsikát és táncot értik. Nem is csoda, hiszen a mezőség zenészei közül a legismertebbek a magyar palackai muzsikusok. Nem szabad azonban elfeledkeznünk arról, hogy a Kistáj többi településén is voltak helyi muzsikusok. De miután azok lassan kihaltak, a palackaiakat kezdték megfogadni. Az alig 15 kilométerre lévő Magyarszováton ritkán fordultak meg, annak köszönhetően, hogy Magyarszovátnak sokáig megvoltak a saját zenészei, zenekarai. Az 1960-as évektől kezdődő hangszeres gyűjtések arról tanúskodnak, hogy az elmúlt században 5 prímás is élt Magyarszováton. Játékuk alapján szépen kirajzolódik Magyarszovát sajátos dallamkincse, hegedűseinek játékstílusa.

Részleteket hallhattak Fekete Bori legújabb lemezéről. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balogh Mariannát hallották!

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
1: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operett slágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámon. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánság műsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Az autópálya koncessziót is felszámolják. Légi bemutató közben zuhant le egy görög vadászgép, mindkét pilóta meghalt. Változékony idő várható. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Balogh Zoltán nevében is, a mikrofonnál Bordi András.

0: 10 millió forintos fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban induló 5 plusz 5 támogatási konstrukcióval, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a forrásból gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastrukturális fejlesztéseket hajthatnak végre. A pedagógusok demokratikus szakszervezete nem engedi, hogy bármely politikus kisajátítsa a pedagógusok képviseletét. Ezt írta Nagy Erzsébet, a PDS elnöke a KDNP parlamenti frakció vezetőjének címzett válaszlevelében. Rétvári Bence előzőleg arra kérte a pedagógus szakszervezetek vezetőit, hogy foglaljanak állást Lannert Judit oktatási miniszter tanárokról tett korábbi kijelentéseivel kapcsolatban. Az érdekképviselet elnöke hozzátette, nem hagyják szó nélkül, ha a Lannert Judit sértő kijelentéseket tett, de a PDS nem lesz egyik kormányzati kommunikációs szócső sem. Több tízezren tüntettek Zágrábban az illegális hulladéklerakás miatt. A horvát hatóságok előzőleg mintegy 37 ezer tonna illegálisan elhelyezett szemetet találtak egy Gospić közelében fekvő egykori mezőgazdasági kombinát területén. A gyanú szerint az újrahasznosíthatóként feltüntetett hulladék jelentős része Olaszországból érkezett, majd részben elföldelték azt, részben pedig a szabadban halmozták föl. A tüntetők szerint a kormány túl lassan reagált a környezetvédelmi rendszer változásaira, amit meg kell reformálni. A felszólalók az érintett területek azonnali kármentesítését és a felelősök megnevezését követelték. Légi bemutató közben zuhant le a görög légierő egyik F-4-es vadászbombázója. Mindkét pilóta életét vesztette. A nézők közül senki sem sérült meg. A baleset egy Athénhoz közeli repülőtértől 2 kilométerre történt, néhány perccel azután, hogy a vadászgép felszállt. A becsapódás után keletkezett tűz egy közeli erdőre is átterjedt. Autókra, épületekre és vezetékekre dőlt fák, leszakadt faágak miatt riasztották a tűzoltókat több megyében és Budapesten is. Délutánig a többi között Baranyában, Bács-Kiskunban és Csongrád-Csanád megyében volt szükség a munkájukra, a fővárosban pedig a 3. és 6. kerületben kellett kidőlt fákat eltávolítani. Késő estig elszórtan még lehet eső, zápor, néhol zivatar is előfordulhat, holnap gyengén felhős napos időnk lesz, a szél sokfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 13 és 18, napközben 24 és 28 fok között alakul.
1: Túl az óperencián. A Dankó Rádió Operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az Operencián. A házigazda Egri József.

szívduettet Kis Diana és Ninduk Huanglong énekelte Lehár Ferenc a Mosolyországa című operettjéből. Ezzel a felvétellel vette kezdetét Túl az Operencián című műsorunk. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes szombatestét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Csatlakozzanak hozzánk ma is. Charles Lecoq világhírű francia zeneszerző egyik legsikeresebb operettje az Angol asszony lánya. Magyarországon először a Budai Színkörben került színre. A történet főszereplője Angol asszony lánya, akinek szerelmi története és kalandjai állnak a cselekmény középpontjában. Most hallgassunk meg egy részletet ebből az operettből, Németh Marika, Geszti Szilvia, Házi Erzsébet és Szabó Miklós előadásában. Ezután pedig Jerry Bock, Hegedűs a háztetőn című musicaljéből következik a Ha én gazdag lennék című dal Földes Tamás előadásában. Jó szórakozást kívánunk!

0: operettek a Dankó Rádióban.
1: Én édes Istenem. Tudom, hogy a szegénység az nem bűn, de nem is dicsőség. Hát felbomlana a rend, összedőlne a világ egyszer, rám is rám mosolyogna a szerencse.

túl az Operencián, a Dankó Rádióban. Lehár Ferenc egyik legnépszerűbb operettjét, a Luxemburg grófját Magyarországon 1910. január 14-én mutatták be a Király Színházban. A történet szerint Sir Basil herceg beleszeret Angelbe, a híres opera énekesnőbe, ám rangja miatt nem veheti feleségül. Ezért olyan arisztokratát keres, aki hajlandó egy rövid ideig tartó látszat házasságot kötni a művésznővel. A feladatra René, Luxemburg grófja vállalkozik, aki félmillióért elfogadja az ajánlatot. A megállapodás szerint azonban nem láthatja menyasszonyát. A sors mégis közbeszól, és a két fiatal egymásba szeret. Most pedig idézzük fel a Luxemburg grófja varázslatos hangulatát egy részlettel. Következzen a Gimbelem Gombolom című dal Orth Péter és Szabó Dorottya előadásában. Dankó Rádió.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A Hello Dolly című musicalt 1964-ben mutatták be a Broadway-n. Zenéjét és dalszövegeit Jerry Herman írta, szövegkönyvét pedig Michael Stewart készítette Thornton Wilder a házasság közvetítő című színműve alapján. A magyar szöveget G. Dénes György írta. Magyarországon először 1968. februárjában a Fővárosi Operett Színház mutatta be. Most pedig hallgassuk meg a musical címadó dalát Lóra Lenke előadásában. Túl az Operencián.

túl az Óperencián, a Magyar Zene Rádiójában. Ma ünnepli születésnapját Kádár Szabolcs János színész, énekes, aki 1987. szeptember 5-én született Nyíregyházán. Érettségi után a Pesti Broadway stúdiójában tanult. 2010 és 2014 között a Budapesti Operett Színház tagja volt, majd 2014-től szabadúszó művész. Jelenleg az Operaház tagja. Boldog születésnapot kívánunk! Most pedig fogadják szeretettel Kálmán Imre a Csárdás királynő című operettjéből a Jaj, cica című dalt. Az előadó a születésnapos Kádár Szabolcs János. Kísér Berki Péter és zenekara. Jó rádiózást!

0: Itt a lux és vonat. Pont a csom, pont a csom a vonat. Mind megtöltöm a fejes üveget, addig én is fogom a tiédet.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Fényes Szabolcs slágereiből hallhattunk egy egyveleget, Csonka Zsuzsa, Vásári Mónika és Bardóczi Attila előadásában. A folytatásban Kacsó Pongrácz János Vitéz című daljátékából következik az Egy rózsaszál szebben beszélt című dal Domoszlai Sándor előadásában. Kísér ifjabb Sárközi Lajos és zenekara. Túl az Operencián.

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne Túl az Operencián című műsorunkat. Most Kalmár Pára a Tangó Királynak is becézett énekesre, az 1930-as, 1940-es évek egyik legnagyobb énekes sztárjára emlékezünk tisztelettel születésének évfordulóján, aki 1900. szeptember 5-én született Mezőtúron. Pályafutása során több mint 1000 hanglemez és rádiófelvétel készült vele itthon és Európa szerte. Ő adta elő elsőként minden idők legismertebb magyar slágerét, Seres Rezső, Szomorú vasárnap című dalát. Kalmár Pál 1988. november 21-én csatlakozott az égi társulathoz. Most fogadják szeretettel Seres Rezső, Szeressük egymást gyerekek című dalát Kalmár Pál előadásában. Túl az Operencián.

0: szeressük egymást, gyerekek, mert minden percér szó.
1: Kedves hallgatóink! Túl az Operencián című műsorunkat Szirmai Albert Mágnás Miska című operettjének nyitányával zárjuk. Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várom Önöket holnap is. Hamarosan híreket mondunk, majd érkezik a családunk nótái Erdély Klaudiával, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Gyurmán Gábor. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra, Dankó Rádió.

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja Önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén vasárnap Aux Éva színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy miként lett a színpadi mozgás tudorából a színházak tudományának képviselője. De az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy párja Őze Áron színművész mennyire szigorú feleségével a teátrumi munkák közben. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is.
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
3: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
2: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
4: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
2: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Három napig szüneteltetik a Kijev elleni légi csapásokat. Hatan megsérültek egy lengyel zarándokokat érintő éjszakai balesetben. Változékony idő várható. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Balogh Zoltán nevében is. A híreket Bordi Andrástól hallják. Háromnapos tűzszünetet rendelt el az orosz elnök. Az éjfélkor életbe lépő intézkedés szerint három napig szüneteltetik a Kijev elleni légi csapásokat, mivel egy amerikai delegáció érkezik Moszkvába, majd az ukrán fővárosba. Steve Witkoff, az Egyesült Államok békemissziókért felelős különleges elnöki megbízottja és Jared Kushner főtárgyaló, az amerikai elnök veje, a tervek szerint ma folytat megbeszélést Vlagyimir Putyinnal. Közben Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy Ukrajna kézbe tartani a tűzszünetet.

0: magyar iskolák. A Beregszászhoz közeli nagyberegi református templomban rendezett tanévnyitón a magyarság politikáért felelős helyettes államtitkár kijelentette: a pedagógusok és a magyar iskolát választó szülők helytállásának érdeme, hogy a háborús körülmények ellenére továbbra is kinyitnak az iskolák. Kolla István hozzátette, a magyar kormány továbbra is támogatja a kárpátaljai magyar oktatást az óvodától a felsőoktatásig. Ezen felül pedig 115 millió forinttal hozzájárul a július végi viharban megrongálódott oktatási épületek helyreállításához is. Hatan megsérültek éjszaka, amikor egy teherautó ütközött egy lengyel zarándokokat szállító busszal Zalalovő közelében. A busz azért állt félre a 86-os főúton, mert korábban elgázolt egy úttesten kóborló juhot. A rendőrség szerint a vészvillogóval álló járművet későn vette észre a teherautó sofőrje, és nagy erővel neki ütközött. A busz 5 utasa és a teherautó vezetője könnyebben megsérült, a többi utast Zalalövön helyezték el a mentesítő járat érkezéséig. A sérültek ellátásuk után még délelőtt elhagyhatták a kórházat. Tűzütött ki Szegeden egy 5 hektáros telephelyen. 13 autó és egy kis teherautó égett, valamint faházak is lángra kaptak. A tűzoltók megfékezték a lángokat, az egyik melléképületből pedig egy gázpalackot is kihoztak, mielőtt az berobbant volna. Légi bemutató közben zuhant le egy görög F4-es vadászbombázó. Mindkét pilóta életét vesztette. A nézők közül senki nem sérült meg. A baleset egy Athénhoz közeli repülőtértől 2 kilométerre történt, néhány perccel azután, hogy a vadászgép felszállt. A becsapódás után keletkezett tűz, egy közeli erdőre is átterjedt. Itthon késő estig elszórta még lehet eső zápor, néha zivatar is, holnap gyengén felhős napos időnk lesz, a szél azonban sokfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik majd. A hőmérséklet hajnalban általában 13 és 18, napközben 24 és 28 fok között alakul. A pontos idő 19 óra 4 perc.
1: Családunk nótái. Most a Dankó Rádióban. A műsorvezető Erdély Klaudia.
2: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A magyar nóta nem csupán dal, hanem kulturális örökségünk része. Dallamaiban ott él örömünk, bánatunk, szerelmünk, vágyakozásunk és az összetartozás érzése. Nem véletlen, hogy 2014-ben a Hungarikumok gyűjteményébe is bekerült. Köszöntöm Önöket, a családunk nótáit hallják. Mai szívből szóló dallamok, nótás történetek és hallgatói vallomások várják Önöket. A mikrofonnál Erdélyi Klaudia szerkesztő műsorvezető számít megtisztelő figyelmükre. Műsorunk nyitányában, Szőlősi Emese előadásában Huber Gyula és Jeszenszky Danó andalgója, a Selyemkendő Selyemkötény csendül fel elsőként, majd Szóka Júlia következik a Szój-szój csalogány című csárdással, Tordai Zoltán és zenekara kíséretével. Tartsanak velünk, hamarosan érkeznek hallgatóink nótás dalos vallomásai.

0: A családunk nótáit hallják itt a Dankó Rádió hullámhosszán. Olyan dallamok csendülnek fel, amelyek nem csupán a múlt emlékeit őrzik, hanem máig élő hagyományként vannak jelen mindennapjainkban. A következő percekben a Petrócki család zenei örökségébe nyerhetünk betekintést. A mezőtúri nóta és táncdal kedvelők körében is közkedvelt Petrócki Csaba nyitja meg előttünk dalos kincsestárát. Csaba számára az éneklés valódi szívből jövő hivatás, olyan szeretettel végzett tevékenység, amellyel nem csak elődei zenei örökségét őrzi és viszi tovább, hanem örömszálakat is sző a hallgatóság szívéhez, hiszen a nóta akkor él igazán, amikor van, aki énekli, van, aki hallgatja, és van, akinek egy-egy dallamhoz saját története, emléke és szeretete kapcsolódik.
1: Édesanyám népi táncolt, sok éven keresztül versenyszerűen, édesapám pedig magyar nótát énekelt, ugye a Solti Károly, Bojtor Imre, Takács Béla féle időszakba. A családnak énekelt tulajdonképpen a baráti köröknek. Ezen kívül az anyai nagymamám és az édesanyám tanította tánccal éneklésre, illetve a tánccal szeretetére, az akkori klasszikus táncok a 60-as, 70-es években. Ott ültem a zsörükben, mindig is hallgattam Bakevit lemezen ezeket a dalokat.
0: Nézzük meg, milyen volt ez a nótás kedvű édesapa. Hogyan emlékszik az édesapjára?
1: Én nagyon fiatalon meghalt édesapám 48 évesen, viszont ők 80 voltak testvérek, és mind a 8-juknak jó hangja volt. Jó hallás, és egy ilyen Anna napon, vagy János napon az apai nagymamámat hívták Annának, és az apai nagypapámat pedig Jánosnak. Összejött a család, és énekeltek. De az apukám vitte mindig a prímet, mert őt kérték meg, hogy Meduska, ő Medád volt, neve Petrócki Medád, úgy hívták édesapámat, különleges neve volt neki. Ő vitte a prímet, hogy Meduska, kezdje el valami nótát énekelni. Én meg mint kisgyerek ott voltam köztük a 19 unokatestvéremmel együtt.
0: Ha behunja a szemét és visszaemlékszik, akkor mi jellemezte ezt a népes társaságot egyáltalán? Mi volt a legfontosabb az önök családjában?
1: Legfontosabb mindig a családi szeretet volt, és a testvéri szeretet. Hát mindig testvér, kis testvérem, összecsókolgatták egymást, mindig nagyon-nagyon szerették egymást. Nagyon-nagyon fiatalon meghaltak a testvér és édesapámnak, úgyhogy hát ez a idill, ez a millió, ez nagyon hamar megszakadt. De bennem megvannak még ezek a nóták, és még utána egy kicsit tovább tudtam fejleszteni magamat.
0: És milyen nótákat örökölt az édesapjától?
1: Két dalra biztosan emlékszek, amit mindig nagyon sokat énekelt, és nagyon szívesen énekelt. Az egyik a Szeretem a kertet, mely a házad előtt virul. Ez a szép hallgató. A másik pedig a Zöldre festett kapud előtt. Ugye ez meg egy lassú csárdás. Ezt énekelt, ezt a két nótát legsűrűbben, édesapám. Ő mindenki Meduskája volt, ugyanis a 6 éves, akkoriban még nem volt ez a tegező viszony a divatba, tehát akkor még magázni kellett általában az idősebb embereket, de őt akkoriban mindenki tegezte. A 86 éves is, meg a 6 éves is mindenki Meduskája. Ő derűs, vidám alkat volt, nagyon szerette a jó vicceket mesélni, hallgatni. Többször is hallottam, amikor cigányzenekarral énekelt. Tehát ő nem juthatott úgy színpadra, mint nekem már megadatott.
0: Kedves hallgatóink, nótáink összekötnek bennünket a múlttal, a családi emlékekkel és azokkal az emberekkel, akik előttünk énekeltek, szerettek és örültek ezeknek a dallamoknak. Egy-egy nóta sokszor többet őriz egy család történetéből, mint egy fénykép vagy egy régi történet, mert amikor felcsendül, emlékeket ébreszt, érzéseket hoz elő, és összekapcsolja a nemzedékeket. A következő dallal archív felvételünkön egy legendás magyar színész, Jávor Pál alakját is megidézzük. Szeretem a kertet. Majd a Zöldre festett kapud előtt című szerzeményt is meghallgatjuk, Tolnai László és T. Varga Hermina nótáját. Solti Károly énekel, akinek jellegzetes hangján különleges érzelmi töltést kap ez a szép csárdás. A muzsikáról pedig Olá Kálmán és zenekara gondoskodik.

Ödre festét kapudan üt, ez a felem minden este megáll. Elnézem a kis kertetbe, most nyílnak a legszebb színű virág. Pazsarózsal üli van, török szegfű mindillatot cserélnek. Talán mégsem a sok virág, kis angyalom, te csalogatsz felének. Pazsarózsal üli van, török szegfű mindillatot cserélnek. Talán mégsem a sok virág, kis angyalom, te csalogatsz felének. Egy szép napon letépted, és nékem adta.

0: Kellemes estét és kitűnő rádiózást kívánunk itt a Magyar Zene Rádiójában. A családunk nótáiban olyan dallamokat idézünk meg, amelyek generációkon át öröklődnek, családi emlékeket, érzéseket és történeteket őriznek. A folytatásban Feke Pál, junior prima és Artisius díjas színész énekest halljuk, aki zenés produkcióival vált ismerté. Egyik emlékezetes alakítása az István a király cím szerepe volt.
1: Szeretettel üdvözlöm a Danko Rádió hallgatóit, Feke Pál vagyok. Egy olyan dal jut eszembe, amit a drága nagypapám nagyon szeretett, az üzenete, a mondani valója, azt hiszem, hogy mindannyiunkban nyomot hagy, és egészen magával ragadó, ez pedig az Elindultam szép hazámból.
0: Kedves hallgatóink, vannak dallamok, amelyeknél elég néhány ismerős hang, és már is felidéződik bennünk egy régi emlék, egy szeretett ember, egy otthon, vagy éppen az a hely, ahová mindig jó hazatérni. Most egy ilyen szépes szóló dallammal folytatjuk Vavrinec Béla Elindultam szép hazámból című hallgatóját, Farkas Rozika előadásában halljuk ifja Bergi Béla és zenekara kíséretével. A 2021-es stúdiókoncert felvételét szeretettel ajánljuk Farkas Rozikával, a 2025-ös Dankó Rádió Magyar Nóta díjas előadó művészével. Majd a hazaszeretet és az összetartozás hullámhosszán folytatjuk. Az emblematikus dal címe Kell még egy szó. Koltai Gábor szerzeményét Feke Pál tolmácsolásában halljuk Sebestyén Áron zongora kíséretével.

Kedves hallgatóink, a Dankó Rádióban ezen a tematikus hétvégén egy legendás énekesnőre emlékezünk. Zárai Márta 1926. augusztus 28-án született, és hangjával, eleganciájával, valamint felejthetetlen dalaival generációk szívébe írta be a nevét. A most felcsendülő dallal születésének 100. évfordulója előtt tisztelgünk, felidézve gazdag életművét. Ének legszebb pillanatait. Zárai Márta pályája az 1950-es évek elején indult. Az MK kávéházban énekelt, ahol megismerkedett későbbi férjével és énekes partnerével, Vámosi Jánossal. Elegáns megjelenésével, tiszta, kellemes hangjával hamar felhívta magára a figyelmet, a magyar rádió felvételei pedig országosan ismertté tették. A kétszeres Emerton díjas énekesnő 2001. március 31-én Budapesten hunyt el. Most az 1981-es felvételen Zárai Márta Vámosi Jánossal énekel. Köszönet a boldog évekért. Máté Péter és Esnagy István szerzeményét halljuk.

0: Kedves hallgatóink, a magyar nóta dallamai között barangolva újra és újra rátalálunk valamire, ami hozzánk tartozik. Egy-egy nóta őrzi a szülőföld emlékét, felidéz egy tájat, egy régi történetet, miközben örömről, szerelemről, büszkeségről és a hazához való kötődésről mesél. Talán éppen ezért is olyan különleges ez a zenei örökség. A régi dallamok ma is képesek megszólítani bennünket, mert érzései időtlenek és nemzedékről nemzedékre továbbadva újra életre kelnek. Itt a Családunk nótáiban most berettyóújfalui hallgatónk, Papné Irénke mesél nótás dalos világáról.
1: Én nekem ez olyan természetes dolog volt, hogy mindig szólt a zene. Én Sápon nőttem fel, és mikor férhez mentem Berettyóújfaluba, anyósom is egy nagyon jó kedélyű, mindig daloló apósom citerákat készített, és ott, itt is mindig voltak névnapi összejövetelek, meg egyszerűen csak jöttek és daloltak. És mi nálunk is különben a férjem, amíg élt, most már 16 éve nincs köztünk, villanyszerelő volt, és nagyon-nagyon jó szakember, és jöttek a villanyszerelők és a barátok, és kint itt az udvaron van egy szalonnasütő, és ott danoláztunk, szalonnát sütöttünk, halászlét főztünk.
0: Bojtor Imre az édesapjának a munkatársa volt, jól
1: igen,
0: tudom.
1: Igen, és ragaszkodott apuhoz, meg nem olyan messze laktunk egymástól, és többször megfordult nálunk.
0: És közös éneklések is
1: igen,
0: voltak.
1: Igen, igen. Megyem már a hajnalcsillag lefelé, az én kedves rózsám most megy hazafelé, és akkor mondta a dalt, és rengeteg ilyen kedves dal, ami úgy eszembe jut, hogy nagyon sok dalt énekelt.
0: És később lett országosan igen, is ismert. Erre igen, hogy emlékszik?
1: Úgy emlékszem, hogy elbeszélésből, mert még akkor nem voltam meg, hogy dolgozott kinn a vasútnál, és Imre bácsi mindig dalolt. És voltak ezek a feketézési időszakok, amikor faluról vittek fel libákat Pestre, kacsákat, és cserekereskedelem volt. És ez egy pesti zenetanár volt, Csala Jánosnak hívták. Ezt onnan tudom, hogy mondták a szüleim, hogy ez a bácsi fedezte fel Imre bácsit, és 9 éves lehettem, Bárándra jártam kenyérén, mert hát nem mindig érte anyukám kenyeret sütni, és akkor át kellett menni, ott volt Bárándon egy ilyen kenyérsütő üzem, és onnan hoztam a kenyeret, hát nem minden nap, csak hetente egyszer, és nagyon sokszor volt, hogy Imre bácsi akkor jött haza vonattal, és mindig kinézett az ablakon, mikor jött hazafele, hogy nincs-e ismerős. És akkor integetett, hogy ide gyere, és akkor hazáig hozta azt a 3 kilós kenyeret, vagy hazáig vitte, most már így mondhatom, azt a 3 kilós kenyeret, és akkor bejött, és szóval nem lehet elfelejteni. És nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy nekem is sikerült abba a kis faluba, abba a kis közösségbe születnem és hallanom azt a csodálatos, szép hangját. Hát az én után nagyon-nagyon sokáig Vándorfelhők fenn az égen, ezt nálam meg anyósoméknál meg ez volt, amit én mindig kértem.
0: Kedves hallgatóink, a most felcsendülő két nóta egyszerre mesél örömről és bánatról, a szív fájdalmáról, az élet múló pillanatairól. Vannak dallamok, amelyekben mintha a saját érzéseinkre ismernénk. Most két ilyen szívhez szóló hallgató következik. Elsőként Bojtor Imre előadásában halljuk a Nincsen annyi csillag fenn az égen című andalgót Petrik Sándor és Magócsi Lajos szerzett. Majd Törnai Kis László tolmácsolásában következik a Vándorfelhők fenn az égen című nótánk. Hallgassuk szeretettel ezeket a szívből szóló dallamokat.

0: Isten éltesse a drága édesanyákat, az emberi kor legvégső határáig. Nagyon szépen köszönjük.
1: Maestro. Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: A kanyargó tisza partján.

0: öreg zöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Önök a Dankó Rádiót, a családunk nótáit hallják. Édesanyánk, édesapánk, elődeink tiszteletére, mindannyiunk örömére legyen élmény a folytatásban is szép muzsikát hallgatni. Kedves hallgatóink, a következő percekben egy sokoldalú és karakteres színművész Őze Áron osztja meg velünk legkedvesebb dallamát. Őze Áron neve a színházi és filmes világban egyaránt jól ismert. Színészi pályája mellett rendezőként és színházi vezetőként is maradandót alkotott, munkáját pedig számos jelentős szakmai elismerés övezi.
1: Őze Áron színművész vagyok, és az én kedvenc nótám Csík együttestől, Csík Jánoséktól. Az Én vagyok az, aki nem jó, fellegajtó, nyitogató című feldolgozás. Márpedig azért, mert Janiékkal nagyon sokat dolgozhatok, és rengeteg verset mondhattam már, és mondok most is, és többek között, amikor nincs ez a színpadon dolgom, de ezt a számot játszak, akkor ott szív a lelkem minden egyes alkalommal a takarásba.
0: Kedves hallgatóink, a családunk nótái következő dallamával egy olyan muzsikához érkezünk, amelyben szépen találkozik a hagyomány és a mai előadásmód. Az Én vagyok az, aki nem jó című tradicionális dallamot a Csík zenekar tolmácsolásában halljuk. A magyar népzenei hagyományok korszerű, mégis hiteles megszólaltatásáról ismert együttes, a Csík zenekar tagja Csík János 2023-ban Petőfi zenei díjat kapott az év férfi előadója kategóriában.

Nagybátonyból Budapestre mentem, én felégetem. De úgy tettél, mint az avam, nem is értenéd meg. Talán ekkor vesztettem el azt a boldogságot, amit egykor úgy reméltem benne.

0: Így azután visszamentem csendben nagy bátonyba, mert ott nékem a kis falun szívem meggyógyítja. Egész úton azon törtem fejemet odáig, miért is lesz más minden lány, ha pesti vétálik. Egész úton azon törtem fejemet odáig, miért is lesz más minden lány, ha pesti vétálik.
1: Kedves hallgatóink, lassan műsorunk végéhez érkezünk, hamarosan 20 óra. Köszönjük, hogy ezen az estén is velünk tartottak a magyar nóták és örökzöld dallamok világában. A híradásig Németh Csicsó József és zenekara muzsikál. A családunk nótáival holnap vasárnap este 19 óra után ismét várom Önöket itt a Dankó Rádióban. A híradást követően népzenei műsorral jelentkezünk, majd 21 órától évféli a népek dalai világzenei összeállításunkkal folytatjuk az estét. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Gyurmán Gábor hangmérnök, valamint adásmenedzsereink D-Szabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Erdélyi Klaudiát hallották. Kellemes estét, jó pihenést és további kitűnő rádiózást kívánok!

0: műsor ajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@ntv.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Hétről hétre különleges vendégek.
3: És persze rengeteg nevet is vár mindenki. De a tét viszont változatlan.
4: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó estét kívánok a hírszerkesztő Balogh Zoltán nevében is. A híreket Bordi Andrástól hallják. Az autópálya koncessziót is felszámolják. Több tízezren tüntettek Zágrábban az illegális hulladék lerakás miatt. Holnap napos időnk lesz kevés felhővel. És most a részletek. A dohány és kaszinó koncessziók felülvizsgálata után az autópálya koncessziót is felszámolják, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, lépésről lépésre, forintról forintra szüntetik meg a közpénzek jogtalan felhasználását. Korábban Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt arról, hogy több mint négyszer annyit költött az állam az autópályák üzemeltetésére és felújítására, mint a közutak fenntartására és karbantartására. Egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban induló 5+5 támogatási konstrukcióval, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, hogy a forrásból gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastruktúrális fejlesztéseket hajthatnak végre. A pedagógusok demokratikus szakszervezete nem engedi, hogy bármely politikus kisajátítsa a pedagógusok képviselését.

0: Zágrábban az illegális hulladéklerakás miatt. Előzőleg mintegy 37 ezer tonna illegálisan elhelyezett szemetet találtak egy Gospić közelében fekvő egykori mezőgazdasági kombinát területén. A gyanú szerint az újrahasznosíthatóként feltüntetett hulladék jelentős része Olaszországból érkezett, majd részben elföldelték azt, részben pedig a szabadban halmozták fel. A tüntetők szerint a kormány túl lassan reagált, a környezetvédelmi rendszer pedig változtatásra szorul. A felszólalók az érintett területek azonnali kármentesítését és a felelősök megnevezését követelték. Három iráni tartályhajót tett működésképtelenni az amerikai haderő válaszul a korábbi iráni támadásokra. Az iszlám forradalmi gárda által kilőtt rakéták nem okoztak kárt a járőr feladatot ellátó amerikai hajókban, az iráni tankerek viszont teljesen használhatatlanná váltak. A három iráni hajó része volt Irán árnyék flottájának, amelynek révén Teherán bevételhez próbál jutni a szankciók kikerülésével. Autókra, épületekre, vezetékekre dőlt fák, leszakadt faágak miatt riasztották a tűzoltókat több megyében és Budapesten is. Délutánig a többi között Baranyában, Bács-Kiskunban és Csongrád-Csanádban volt szükség a munkájukra, a fővárosban pedig a harmadik és hatodik kerületben kellett kidőlt fákat eltávolítaniuk. Holnap gyengén felhős napos időre számíthatunk, a szél megélénkül, néhol meg is erősödik majd. A hőmérséklet a hajnali órákban általában 13 és 18 fok között alakul, holnap napközben 24 és 28 fok közötti értékekre számíthatunk majd.
1: Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári.

a Táncházban című műsorunkat, a dr. Rácz Antal vezette zenekar olyan virtuóz technikával játszott, improvizatív módon citerált, ami addig ismeretlen volt. Folytassuk mai népzenei műsorunkat szintén moldvai zenével. A Korinda zenekar előadásában csendül fel egy ballada, a Szép Ilona, majd a zenekar prímása Túri Luca férjével, Csenki Zalánnal egy juhait kereső pásztor történetet muzsikál el.

Mai Táncházban című műsorunkban hallottunk már egy Szép Ilona balladát a Korinda együttes előadásában. Most egy másik változat következik, a Magyar Állami Népi Együttes Pannon Freskó című előadásának egyik tétele, melynek zeneszerzője Sebő Ferenc.

A Magyar Állami Népi Együttes Pannon Freskó című előadásának zenei részletében, melynek szerzője, szerkesztője Sebő Ferenc volt, énekelt Sebestyén Márta is, a Dankó Rádió életműdíjával kitüntetett énekesnő. Dúdoltam én címmel megjelent szólóalbumáról szól most a Teremtés, majd a Porondos vízmartján kezdetű dalt énekli Sebestyén Márta.

Az előbb Sebestyén Márta egy moldvai dalt énekelt. Most is egy idevalót, a közismert Édes Gergelem kezdetű dalt fogja énekelni, egy koncert részletét, melyet 2003-ban adott Sebestyén Márta és a Muzsikás Együttes a Zeneakadémián. Utána pedig a szintén ezen a koncerten elhangzott marostéki táncdallamok szólnak a Muzsikás Együttes és Sebestyén Márta közös koncertjéről.

Kedves hallgatóink, mai népzenei műsorunkat egy mezőségi táncrend zárja. Sebestyén Márta és a Muzsikás Együttes 2003-as zeneakadémiai koncertjének részlete. A felvétel előtt munkatársaim Sztrányocki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gyurmán Gábor nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Danko Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
2: Jó estét kívánok! Egy boszniai formáció, a Divan Hana indítja a népek dalait, világzenei válogatásunkat a Danko Rádióban. Jó estét kívánok mindannyiuknak! Hamarosan érkezik egy magyar zenekar, az elmúlt 30 év alatt a hazai délszláv zene egyik legsikeresebb csapatává vált, és nemzetközileg is fantasztikus sikereket értek el. Ők a Söndörgő. Az ő felvételüket is hallgatják, de jön majd Dali Sissoko és a Kaira Ba Band, a csapat Szenegál évezredes Mandé kultúrájának spirituális dalait, történeteit és ritmusait mutatja meg a nagyvilágnak. Az óra folyamán itt lesz majd a Vomex életműdíjas Calypso Rose is. Elsőként azonban, ahogy ígértem, irány Bosznia, 2009-ben alapított szarajevói zeneakadémistákból álló együttes érkezik hozzánk. Zenéjük a tradicionális szevda, a jazz és a pop tökéletes fúziója, melyet saját szerzeményeik tesznek igazán egyedivé. Ők a Divan Hana, ővelük indítjuk tehát a népek dalait, világzenei válogatásunkat itt a Danko Rádióban.

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Dankó rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. Az elmúlt 30 év alatt a magyarországi délszláv zene egyik legerősebb és nemzetközileg is legsikeresebb csapatává vált a következő előadónk, a Söndörgő. A tagok szinte együtt nőttek fel a zenekarral, hiszen volt, aki még kamasz volt, amikor elindult közös útjuk, amelyet családi kötelékek, mesterektől tanult hagyomány és sok év közös muzsikálása tart össze. Saját megfogalmazásuk szerint nem a közönség igényeit akarják kiszolgálni, hanem azt mutatják meg, amit ők maguk igazán szeretnek. És talán éppen ettől lett ennyire eleven és hiteles a zenéjük. Munkáikban a tradicionális magyarországi délszláv hagyomány úgy szólal meg, hogy közben áthalad rajta mindaz, amit ők közösen megéltek. Ezért egyszerre hallani benne gyökereket, őserőt és valami nagyon személyes mai jelenlétet. 30 éves jubileumukra jelentettek meg egy albumot, amelyben új szerzemények, újra gondolt régebbi darabok és élő felvételek rajzolják ki ezt a hosszú közös utat. Ők jönnek tehát a Söndörgő, itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei magazinunkban.

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazin.

népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.

Dankó Rádiót hallgatják, benne a népek dalait. Dali Sziszoko és zenekarra a Kairaba Band következik, a csapat Szenegál évezredes mandé kultúrájának spirituális dalait, történeteit és ritmusait mutatja meg a nagyvilágnak. Legjellemzőbb hangszerük a kora, ami egy hárfához hasonlító felépítésű nyugat-afrikai pengetős hangszer. Formája tekintve lonthoz hasonlít. 2018-as lemezükkel igazi kulturális utazásra hívják a hallgatót. Ahogyan egy kritika írta, hidat épít az Atlanti óceánon, közelebb hozva egymáshoz távoli világokat. A lemezt 2 év alatt vették fel, miközben körbeutazták az Egyesült Államokat, de jártak közben Szenegálban is. Dali Sziszoko, akkora virtuóz, azt mondja, azért él immáron Észak-Karolinában, mert szerelmes lett, és ott találta meg a feleségét. Dalaikat wolof nyelven éneklik, a wolof egy Szenegálban, Gambiában és Mauritániában használatos nyelv, a wolofok anyanyelve. Ők jönnek, Dali Sziszoko és a Kairaba Band, itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei műsorunkban.

Dangó Rádiót hallgatják, benne a népek dalait. Calypso Rose következik, őt tartják a Calypso zene királynőjének. Zenéje és éneke segítségével kaptak lehetőséget a nők, a férfiak uralta országban. Far From Home című 2018-as lemezéről következik már is egy dal. A Calypso alapú latin albumot jól fogadták világszerte. Franciaországban megkapta az év világzenei albumának járó díjat is. Küldetésének tartja a nők védelmét, azt vallja, fontos felnyitni a bántalmazott nők szemét, és az is fontos, hogy a bántalmazó férfiak tudják, a nők szeme rajtuk van, és hogy ne emeljék kezüket a nőkre. Az énekesnő egész életét végig turnézta, utazásai során a legszívesebben a tenger gyümölcseit fogyasztotta, mert úgy érezte, a tenger tartja őt életben. Calypso Rose felvétele már is jön tehát a népek dalaiban, világzenei műsorunkban.

Frankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Frankó Rádió világzenei magazinja.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai, világzenei válogatásunk. 10 óra van, tehát még 2 órán keresztül megszakítások nélkül jönnek a világzenék. Hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 22 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: A Transglobal Underground felvétele indítja ezt az órát. Jó estét kívánok! A népek dalai, világzenei válogatásunk szól a Dankó Rádióban. Hamarosan Maliból érkezik majd világzene. Jön a Trio de Cali, a polgárháborúk sújtotta jelen, és a zene erejébe vetett hit. Ezek a fő motivációs forrásai a zenekarnak. Olyan történeteket mesélnek el, amelyekben benne él a nyugat-afrikai kultúra emléke. Sokszor kiállnak az erőszak ellen és a zene szabadsága mellett. Jön tehát Maliból a Trio de Cali nem sokára, aztán pedig country és blues zene. A csapat egyik fele Írországban született, a másik pedig Indiában. Ezekből a gyökerekből táplálkozva hozták össze a két kultúra közös zenei meccéspontját. Unseen Guest, ez a nevük. Ők is jönnek tehát hamarosan itt a Dankó Rádióban. Elsőként most azonban irány Nagy-Britannia. Jön tehát a népek dalaiban, világzenei magazinunkban a Transglobal Underground.

világ dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

a Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. A Trio de Calion, a nyugat-afrikai griot hagyomány egyik legkülönlegesebb kortárs képviselője. A Maliból származó formáció három kivételes zenészből áll, akik mindannyian az ország zenei örökségét évszázadok óta őrző griot családok leszármazottai. Az énekesnő Hawa Diabaté például a legendás Madi Diabaté lánya. Balafonon Lassana Diabaté, Mali egyik legkiválóbb játékosa szólal meg. A dalokban hallható mély és rezonáló hangokat pedig Mamadou Kouyaté játsza. A basszus Ganin, amely egy hagyományos nyugat-afrikai húros hangszer. Teste fából vagy lopótökből készült, amelyre szárított állati, gyakran kecskebőrt feszítenek. A trió megalakulása mögött egy angol rádiós producer, Lucy Doran áll, aki felismerte a három zenész különleges összhangját, a bennük rejlő lehetőségeket. 2015-ben jelent meg első lemezük, amely bár visszafogott sajtóvisszhangot kapott, hangzásviláguk már ekkor meggyőzte a kritikusokat arról, hogy a Trio de Calinak helye van a világzenei szintér élvonalában. Hagyományos hangszerelésük, ének, balafon és goni olyan történeteket mesél el, amelyekben benne él a nyugat-afrikai kultúra emlékezete, a polgárháborúk sújtotta jelen és a zene erejébe vetett hit. Sokszor kiállnak az erőszak ellen és a zene szabadsága mellett. A griók békét hoznak, példát mutatnak és örömöt visznek. Igazán különleges, hogy bambara nyelven hallhatjuk a dalt, amely egy tonális nyelv, ami azt jelenti, hogy a szó hangmagassága megváltoztathatja annak jelentését. Érkezik 2025-ös felvételük, a Bagola. A Trio de Calion tehát Maliból itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

hitek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó rádióban éjfélig.

Ez a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalait, világzenei magazinunkat hallgatják. Country és blues zenével folytatjuk Írországból és Indiából. Az Unsingest egy ír duót takar, Declan Murray és Amy Narayant. Különböző háttérrel indultak. Egyikük Indiában született, a másikuk pedig Írországban. Így, mikor találkoztak, egyértelmű volt, hogy a két ország zenéjét fogják a közös zenei projektben is kamatoztatni. Ez történt első közös albumokon is, ahol bluesos melódiákat variáltak pop, folk és free jazz elemekkel. Ők jönnek tehát az Unsingest itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei magazinunkban.

0: Billy.
1: Oh, Lily,

A Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. Ha valaki azt mondja, a bluegrass műfaja nem tud megújulni, mutassák meg neki Molly Tuttle zenéjét. A kaliforniai gitáros énekesnő nem csak technikai virtuóz, hanem érzékeny történetmesélő is. A 2025-ös albuma személyes és zenei értelemben is új korszakot nyit. Tuttle először szerepel lemeze borítóján parókák nélkül, vállalva azt, hogy gyerekkora óta alopéciával él. Ez egy olyan állapot, amely a haj szemmel látható megritkulását vagy teljes elvesztését jelenti. A lemez egyfajta levél a régiényéhez, búcsú az elvárásoktól, a megfelelési kényszertől, és üdvözlet egy számára szabadabb alkotói világban. A most következő The Highway Knows című dal a lemez egyik legfontosabb darabja. Egy olyan gitár riffre épül, amelyet Tuttle 5 éven át hordozott magában, míg végül párjával megírták hozzá a dalt. A producer Jay Joyce volt, aki többek között Iggy Pop és Macy Gray lemezein is dolgozott. Az ő inspirációjával, aztán a dal egy utazás történetével kelt igazán életre. Tuttle így beszélt a dalról. Arról szól, amikor egy hosszú útra indulsz valakivel, akit szeretsz. Ez az utazás a szerelem és az önazonosság dala. The Highway Knows, Molly Tuttle érkezik itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

0: Még egy órán keresztül szólnak a világzenék itt a Dankó Rádióban. A népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják. 11 óra van, hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 23 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: A Simple Minds és a Belfast Child indítja ezt az órát. Kitűnően indul, és nagyon jól folytatódik, ugyanis Maliból érkezik a Songhai Blues hamarosan, akik a 2012-es zenei tilalom elől menekülve Bamakóban, Mali fővárosában találták meg saját hangjukat az elektromos gitár torzításával, afrikai groove-okkal és nyugati rock hatásokkal építenek hidat múlt és jelen között. Songhai Blues, ők is jönnek London és Havanna között ingázik a klasszikus képzettségű zongoraművész és etnomuzikológus Eliane Correa. A kubai fúziós jazz és afrokubai soul projektek mellett ő a londoni Latin Jazz Fesztivál kurátora. Rendkívül sokoldalú és innovatív művész Eliane Correa. Károly Velszi herceg egykori hivatalos hárfása, a többszörösen díjnyertes Catherine Finch is itt lesz majd az óra folyamán, aki professzorként a legnevesebb brit zeneakadémiákon is oktat. Mitológiai ihletésű, hagyományos velszi dallamokat, jazz és elektronikus elemekkel ötvöző játékát világszerte elismerik. A szenegáli korajátékossal, Seiko Keitával adnak elő majd egy dalt, jön tehát Catherine Finch nem sokára. Előtte azonban az óra legelején, ahogy ígértem, jön a Simple Minds és a Belfast Child, ez a monumentálisan népzenei alapokra épülő rockballada lett az a dal, amely, képzeljék, elérte az első helyet a brit slágerlistán. Ők jönnek tehát. A Simple Minds itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó rádióban éjfélig.

A Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. Maliból érkezik egy zenekar, a Songhai Blues, akik a zenéjükkel személyes és politikai üzeneteket is megfogalmaznak. A névválasztás, a Songhai Blues nem véletlen, hiszen mindannyian a Songhai népcsoporthoz tartoznak. A csapat eredetileg Timbuktuból származik, de 2012-ben, amikor az észak-mali konfliktus miatt a szélsőséges csoportok betiltották a zenét, a tagok kénytelenek voltak elmenekülni. A fővárosban, Bamako-ban folytatták a zenélést, ahol megszületett a rájuk oly jellemző hangzás, amit ma sivatagi bluesként ismerünk. Zenéjük energikus, gitárközpontú, afrikai groove-okkal és nyugati rock hatásokkal. A csapat vezetője Garba Touré, akinek édesapja Ali Farka Touré hosszú ideig együttműködő ütőhangszerese volt a zenekarnak, ami fontos és meghatározó zenei örökséget jelentett számukra. Saját bevallásuk szerint Ali Farka Touré ugyanúgy hatott rájuk, mint Jimi Hendrix vagy akár a The Beatles világa. 2015-ös debütáló albumukat a kritika egyöntetű lelkesedéssel fogadta, és nemzetközi áttörést hozott számukra. Azóta a világ legnagyobb fesztiváljain lépnek fel. A Songhai Blues zenéje egyszerre dühös és felemelő, táncolható és elgondolkodtató. A sivatag porából, az elektromos gitár torzításával épít hidat múlt és jelen között. Hallgassuk most őket. Jön tehát Maliból a Songhai Blues itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

Bunkó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei világok találkozása különleges világzenékben. Ez a Népek dalai, itt a Dankó Rádióban.

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei maga.

A Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait. Világzenei válogatásunkat két világ között, pontosabban London és Havanna között ingázik a most következő zongoraművész Eliane Korea. A luxemburgi konzervatóriumban kapott klasszikus zenei képzést, majd 2005-ben zeneszerzést tanult Havannában, utána pedig 2007-ben Londonba költözött, hogy etnomuzikológiát tanuljon. Korai londoni éveiben zenekarvezetőként, zeneszerzőként és zongoristaként vált ismertté kubai fúziós projektjében, a Varában, amellyel az Egyesült Királyságban és külföldön is turnézott, számos lemezt adott ki. Ha mindez nem volna elég, ő a londoni Latin Jazz Fesztivál kurátora is, emellett zenei igazgatója és zongoristája egy nemzetközileg is elismert nyugat-afrikai ihletésű interaktív műsornak is. Eliane Korea, ő érkezik most Nagy-Britániából, itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei magazinunkban.

a Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. Nem kisebb méltóság, mint Károly Velszi herceg hivatalos hárfásoként dolgozott egy ideig a most érkező Catherine Finch hárfaművész. A tiszteletre méltó pozíciót 2000 és 2004 között töltötte be, amelyre gyakorlatilag egész addigi zenei előélete felkészítette. Karrierje 1999-ben kezdődött, amikor megnyerte egy nemzetközi hárfaversenyt, amelyet további díjak követtek. Majd a királyi családnál való kitérő után a Velszi Egyetem ösztöndíjával 2005-ben, majd 2006-ban is fejlesztette magát. Ezt követően pedig vendégprofesszorként osztotta meg tudását a Velszi Királyi Zene és Színművészeti Főiskolán és a Királyi Zene Akadémián. Eddigi legsikeresebb 2011-ben kiadott korongja fő ihletforrását a Velszi mitológia jelentette. Ezen a korongon Finch a hagyományos Velszi dalokat újra hangszerelte jazz és elektronikus felfogásban. Most érkezik egy olyan dal, amelyet a szenegáli korajátékossal Sekou Keitával ad elő. Jön tehát Catherine Finch itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádióban.

Hamarosan éjfél, közeledünk mi is műsorunk végéhez a Dankó Rádióban, a Népek Dalai Világzenei Magazin szólt. Reméljük, hogy az elmúlt órákban bemutatott dallamok elvarázsolták önöket és gazdagították az estéjüket. Köszönjük, hogy velünk tartottak és együtt fedeztük fel a világ különböző zenei kincseit. Szabó Tamás volt a zenei szerkesztő, a szerkesztő műsorvezető pedig Popovics László. Jó éjszakát kívánunk mindenkinek, pihenjenek jól, és találkozunk holnap este 9 órától ismét itt a Dankó Rádióban. Ez volt tehát a Népek Dalai. Viszont hallásra!

zene rádiója. A pontos idő éjfél.

a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: extra kosläsk. Killens sko, jag läsar på kora. Här hostar dig kylkeljack.
1: Dankó Rádió. Ráva Szent Andráson FM 105,2. A magyar zene rádiója.

igaz is, ki nem kacsint másra. Húz a cigán a fülembe a nótán, mert elhagyott a rózsám, de azért nem dúsulok, bánom.

Dankó Rádió. Baján FM 92,2. A magyar zene rádiója.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai.
1: A Dankó Rádió Húsz csak prímása már is kezdődik. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Tartsanak velünk a következő 1 órában, ha tehetik. Ott, ahol zúg az a 4 folyó címmel, nem sokára Kisangyel Ernő és Szakács László hallgatója szól. A felvétel Torockon készült 2024. június 1-én a Duna napok alkalmával. Végi Bolyadalól, akinek mindjárt Miskolci Balogh Zoltán zenekara játszik. Utána pedig Csorba Gyula és Szántó Ferenc dalát énekli Gáti Pál, Volt-e már szívedben fájdalom? Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból hallható majd ez a dal, Berki Péter és zenekara muzsikál. Tartsanak velünk!

Dankó Rádió húscsap prímásában kisvártatva Hajnal Nikolettet és Karcagi Nagy Zoltánt hallhatjuk a Vékony Deszka Kerítés című frisssel. A 2022-ben készült felvételen ifja Berki Béla zenekara játszik. Vidovegyec János és Molnár Mikus Magdolna dala Prímás a bandával már is szól. Farkas Rozikának Johann János zenekara játszik.

0: 8-szor, 7-szer, 8-szor, 9-szer megölelni. Hogy merted azt megtenni, más babáját szeretni. 5-szer, 6-szor, 7-szer, 8-szor, 9-szer megölelni.
1: Három dankóklubos felvétel hallható a folytatásban, itt a Magyar Zene Rádiójának Húscsak Prímásában. A Hullámzó Balaton Tetején című Sárközi Ferenc dalt Kolostyák Gyula énekli el, akinek Balázs Tamás zenekara játszik, a Révfülöpi Szabadtéri Színpadról. Majd győri felvételünkön 60-i Kisgyöngyi és Baranyai István zenekara hallható, Szalai László és Neves Rózsa Frissével Halkan Pengesd. Aztán a kaszinó csárdás szól, majd Dankó Pista pattogatott kukoricája, Kollár Katalin és Balázs József zenekarának előadásában 2016-ból a Budapest Itália Színház színpadáról.

blokovať zázak. Vidíš, a rožá morcája, hul a čókom rejája. Galambom tárdi déjba szádat, mindjárt rá csókolokovat szádat. Vidíš, a rózsá morcája,

0: kom reja. Gång om tag i det basado. Min jatra chokolo på matsado. Vi brås och roja morsajo. Ull och chokom reja.
1: Piros a pipacs virága, ez volt Lányi Géza és Pósa Lajos csárdása Kovács Apollónia előadásában. Kedves hallgatóink, a folytatásban, itt a Hús csak prímásban Boros Jolán énekli el nekünk ifjabb Rácz Norbert és Skodai László dalát. Bocsásd meg, hogy írtam. A művésznőnek Lakatos Sándor zenekara játszik. Utána Olá Kálmánék húzzák Miklósi József kíséreteként. 2008-ban készült ez a felvétel Cserkuti Sándor csárdásából Kukorica tök címmel.

Vége már a Dáridónak. Az lehet, de a hús csak prímásnak még nincs. Egy szűk fél órán keresztül tarthatnak még velünk. Hamarosan Ákom Lajos és Marcali Frigyes frissére kerítünk sort, Lovas Lajos és Kozák Gábor József zenekarának előadásában. De előtte még hallgassunk meg két dalt Bányai Mártontól és Patai Zoltán együttesétől. Sárga a csikó, sárga a nyereg rajta, és Lányok a legényt címmel.

de kislány, barna kislány, jaj, de tetszik valamennyi. Megforgatom mindegyiket, megszerettem az egyiket, kitáncolom magamat az angyalát. Szőke kislány, barna kislány, folytassuk a ragyogóját. Megforgatom mindegyiket, megszerettem az egyiket, kitáncolom magamat az angyalát. Szőke kislány, barna kislány, folytassuk a ragyogóját. Húzzad, húzzad ezt a nótát, most már mindegy fene bánja.

0: volt az anyja lát. Húzzad, húzzad ezt a nótát, hajnalig a ragyogóját. Hiszen úgyis egyszer élünk senkivel, mi nem cserélünk, kimulatjuk magunkat az anyja lát. Húzzad, húzzad ezt a nótát, hajnalig a ragyogóját.
1: Dankó Rádió. Szeghalmon FM 99,4. A Magyar Zene Rádiója.

asszony lesz a lányból. Rózsafa bólogat a kert közepén, Mariska néni, Domonkos bácsi, Üssekő, én nem törődöm a világgal, ezek a dalok következnek. Szerdahelyi János és Marcali Frigyes Frissét majd Csala Judittól halljuk, és Sárközi Béla zenekarától. Havasi Viktor és ifjabb Kalmár Tibor csárdását pedig Simon Boglárka és Jenei Gábor éneklik el nekünk. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból Budai Sándor zenekara muzsikál. Előtte is ebből a műsorból hallunk egy dalt, Somogy Érikától és Lakatos Miklós együttesétől, Kós János pedig már is dalolja Erős Béla hallgatóját, ifjabb Sánta Ferenc és zenekara kíséretével.

Ne szígyatok soha engem. Már is Jákó Verával folytatjuk, aki Kalmár Tibor hallgatóját énekli nekünk. Utána Kutasi Katalintól egy csárdás szól, Csizmadia Imre és Rak István nótája, Peng a kasza.

0: réten.
1: Kedves hallgatóink, az egyszerre csárdással fejezzük be a mai húscsak prímást itt a Dankó Rádióban. Valamennyi kollégám nevében most búcsúzom önöktől, és köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt egy órában is. Hallgassák továbbra is a Magyar Zene Rádióját, ha tehetik. Minden jót kívánok önöknek. Lakatos Miklós és zenekara játssza el Rózsa Béla szerzeményét. Önök Morvai Noémit hallották, viszont hallásra.